0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Szabi, és itt a rádió.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Szabi. És itt a rádió?

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: Let's get this thing off.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Ja, lebukott egy polgármester, egy polgi Magyarországon, mert hogy próbálta kijátszani a rendszert a vásárlásai során, aminek az volt a lényege, hogy hát, hogy ugye vonalkóddal próbált variálni, drága termékeket vásárolt, és valahogy, én nem tudom, hogy hogy, megoldotta, hogy a sárgarépa vonalkódja kerüljön rá a drága kozmetikai cikkekre.
2: Hát a súllyal játszanak ilyenkor az emberek, hogy most ezt onnan tudom, hogy volt egyszer egy sztori.
1: Ja, akkor lehet, hogy ez ilyen önkiszolgáló pénztárnál történt.
2: PlayStation-t lopott egyébként így.
1: Igen, arra emlékszem.
2: Banán vonalkódjával lemérte pontosan a súlyát, és az alapján átment a rendszeren, és nem is tűnt fel senkinek, hanem a mohósága buktatta le igazából a csávót, mert aztán visszament, működött a rendszer, és azt mondta, hogy akkor ez neki nem elég, kell még PlayStation, és akkor elkezdte folytatni, és akkor nem tudom, hogy a hanyadik eset után, de lebukott igazából, és hát ugye elvették tőle a PlayStation-öket. Itt ilyen legókat vásárolt, ugye, terpes, igen, független polgármesterem.
1: Kozmetikumokat.
2: Igen, igen.
1: De azt nem értem, figyelj, most azt nem értem, hogy oké, ott van egy nagy doboz legó. Te leméred, kijön az a kis cuccagépből, amin írja a vonalkódot, ami súly rajta van, meg a, igen, tudom, meg hogy mennyit kell fizetned, és akkor azt, oké, ráragasztod a, mit tudom én, a legódra, de hogy az hogy megy át a pénztárnál? Azért mondom, hogy ez tudja, hogy csak ilyen önkiszolgáló pénztárnál
2: ott,
1: működik,
2: ott,
1: nem?
2: Persze, azaz. Hát ott működik úgy igazából, hogy ja, tehát hogy a vonalkodat átragasztod, vagy viszel magaddal egy csomag baránt például.
1: Ez milyen jó.
2: Ami olyan súlyú, pontosan, mint az a pici drágább termék. És akkor azt leméred, mint a vonalkodat leolvasod, és akkor a legót ebben az esetben, akkor ráteszed a kis mérlegre. Csak azért itt nagyon ügyesnek kell lenni, mert

0: mert sokszor van az, hogy tehát ezek a mérlegek, én nagyon sokszor használom, amiket teljesen rászoktam, mondjuk konkrétan a Lidéknél az önkiszolgálós részre.
1: Rászoktál így ülni, hogy megmérjen téged is.
0: És meg gyors igazából, és igazából most mondanám azt, hogy az esetek túlnyomó részében, de nem, hanem szinte mindig az van, hogy amit így kígyóznak a sorok, én pedig oda bemegyek, ott mindig így fele üres, mert senkinek nincs kedve erre, hogy akkor most egyedül méricskélje ki, pedig baromi egyszerű. És mindig azt láttam, hogy ott itt sorba állnak az emberek, és nem is mozdult előre, én már megyek kifelé, és annyira boldog vagyok ilyenkor, tök lazalt, el vagy, kiméred, addig se unalmas, mert nem az, hogy vársz, és akkor telefon nyomkodsz közben, amíg várod a sorot, hanem elvégzed a dolgod, és ezek a mérlegek, ezek ilyen extrém,
1: és utána több időd van.
0: Precízek egyébként. Amúgy igen. És vigyázni kell, múltkor én jártam úgy, hogy egy picit így az oldalának így neki dőltem, de nem is dőltem neki, hanem inkább úgy hozzáért a lábam, és akkor már írt valami hibakódokat, hogy nem pontos, nem jó, nem stimmel, nem ezt mértük le, tudod, és akkor hívtam ott az ott dolgozót, és mondta, hogy hát igen, óvatos, hogy nem szabad hozzáírni, sem azt is észleli. Mm. Igazából is ezt hozzá száma, és akkor mikor érzékeli a rendszer, hogy hát itt nem stimmelt a lemért és az oda helyezett mennyiség.
1: Nálad kiírta, hogy te 80 kilóban ánt vettél.
0: Igen, igen. Úgyhogy hát jó, nem álltam rá, tehát hogy így.
1: Elég az a nehéz könyöködet oda teszed.
0: Na, igen.
1: Soha nem fogom elfejteni, ugye most itt bolti lopás kapcsán jutott eszembe, de meséltem már ezt a rádióban egyébként, hogy Szabadkán egy ilyen nagyobb bevásárló központban, egy ruhaboltban történt az eset, hogy bementem, és egy kiderült, hogy egy ismerősöm ott a biztonsági őr, és ő oda jött hozzám, és azt mondta, azt súgta nekem, hogy napszemüvegeket lophatsz, mert hogy azokon nincs ez a kis csipogó, tehát nincs rajta az a dolog, ami ugye lebuktatna, ha vinném ki a szemüveget az ajtón, és így néztem rá, és így, de mondom, én nem terveztem napszemüvegeket lopni. Hát csak úgy mondom, hogy tisztában legyek azzal, hogy a ruhákat nem lehet kivinni, mert hogy akkor lebukok simán, de hogy a napszemüvegeken nincsen, úgyhogy nyugodtan, ha gondolom, ő itt a biztonsági őr, ő nem fogja ezt. És akkor aztán így utólag gondolkoztam, hogy mondom így, lehet, hogy az volt a taktika ebben, hogy tudod, ő mondja nekem, hogy nyugodtan lophatok napszemüveget, mondjuk én teljesen megzakkanok, és tényleg lopok napszemüveget, és akkor ő meg elkap, tudod? Tehát, hogy tudja, hogy én majd lopni fogok.
0: Igen,
1: és akkor
0: igen.
1: Utána meg majd előléptetik, vagy fizetésemelést kap.
0: Megunta már a munkahelyét.
1: Úgyhogy,
0: és akkor károsítani szerette volna
1: nagyon,
0: a munkahelyet.
1: Nagyon vicces volt. Meg tegnap vettem egy cipőt, és az egyik cipőt egyszerűen nem tudták lecsipantani, tudod, végig kell húzni egy ilyen rendszeren. És mondta az eladónő, hogy ő nem tudja, hogy miért, de hogy a jobb cipőt azt egyáltalán nem tudja lecsippantani, úgyhogy azt mondja, hogy most néhány hétig bárhova megyek be, az csipogni fog a lábam, mondom, ez tök jó, tehát hogy így semmi más nem szeretnék annál jobban, mint hogy bemegyek nem, egy boltba, meg kimegyek.
0: Igazából
1: elmukul
0: az ák ilyen szempontból, tehát hányszor csipog. Van az, hogy valaki megvesz valamit, itt tényleg főleg az utóbbi időben többször is szemtanúja voltam egy ilyennek, hogy megvették, kifizették, mennek, és akkor csipog, és akkor mindig így intaja a pénztáros, hogy hagyja, semmi. Az is tudom, hogy mi.
1: Én múlt héten láttam egyébként, először láttam ilyet, hogy csipogott, ami külföldiek voltak egy ilyen kozmetikai üzletben, itt a központban, mentek kifelé, elkezdett csipogni a rendszer, és akkor visszahívták, és megnézték a táskát, de rendben volt minden. Csak az olyan megalázó, tudod, nekem is csomószor volt már, és akkor tudod, hogy mutatom a táskámat, meg és akkor tudod, biztos, hogy akkor jön arra egy ismerős.
0: Az azért
1: meg,
0: lehet hallani ilyen sztorikat,
1: tudom, szóval,
0: tudod, akár csak kellemetlen. Cikkeken keresztül, hogy tényleg nagyon sok a bolti lopás. Tehát, hogy simán van az a típusú ember, aki elmegy és így lopkod. És a legijesztőbb ebben az,
1: hát
0: szerintem, hogy tudod, hogy nem is gondolnád róla, hanem simán lehet, hogy vannak olyan emberek, amúgy tök jó mutatták be ezt mondjuk a Breaking Bad sorozatban, ugye ott volt a Hanknek a felesége, aki nem azért lopkodott, hogy neki legyen, hanem ő kleptomániás volt például, és akkor ő ezt csinálta, mert akkor nem tudom, ilyen kabusztorikat talált ki meg. Úgyhogy egy ilyen teljesen hétköznapi életet élő ember, és abszolút egy valóságos karaktert,
1: tehát nincs
0: embertípust megtestesítő karakter volt igazából. Tehát, igen. Hogy igen, nagyon sok ilyen van nyilván, tök érdekes ez is.
1: Nekem van egy kleptomániás ismerősöm egyébként, aki nem tudja leállítani magát, tehát, hogy mondjuk így piacon jár, mondjuk Ócska piacon, vagy bárhol, és akkor ő ezt úgy előre kiterveli, hogy most akkor milyen jó lenne egy ilyen elemlámpa, meg nem tudom, és így hajtja magát, és ez számára ilyen kihívást jelent, hogy most vajon sikerül-e ellopnom. Ez egy idősebb személy egyébként. Hát én nem voltam bele még vásárolni, csak tudom így a környezetemből, akik már voltak vele, hogy egyszerűen nem tudja megállni. Nem tudja megállni, és muszáj, de hogy ez betegség, igen.
0: Ez ilyen, na, kényszer,
1: a
0: valami.
1: Másik dolog, hogy Szabadkán az egyik üzlet írt már oktatási intézménynek, mert hogy azt tapasztalják, hogy nagy szünetben a diákok kimennek a boltba, és nagyon-nagyon sok mindent lopnak, nyilván ezek főleg édességek, és most valamikor május elején a Mersével voltunk a boltban, ott a Tesla piacnál az egyik üzletben, ahova járni szoktunk, és az úgy néz ki, hogy ha bemész a boltba, akkor jobb oldalon rögtön ott vannak a hűtők, amiben állnak az energiaitalok, szörpök, ásványvizek, sörök. És mi is ott álltunk, valami, nem tudom, mit akartunk, ásványvizet akartunk venni, és ott álltunk a frizsinél, és egyszer csak így berobbant 3 vagy 4 10-11 év körüli gyerek, oda rohantak, kinyitották azt a hűtőt, ugye annak ilyen tolóajtaja van, kipakoltak nem tudom, hogy mennyi ilyen szörpit, és kirohantak. És mindenki így nézte, hogy így mi történt, mert hogy ugye a pénztár meg pont a másik oldalán van az üzletnek, tehát hogy ott elválaszta ugye több polc, meg tehát a pénztáros nem lát oda. Most igazából van ott csomó dolgozó, de hogy épp akkor senki nem tartózkodott azon a részen, és akkor mellettem is állt egy nő, és ő is így mondja, hogy jó, hát mi történt itt? Azt mondja, hogy itt bejöttek, és így mondom, bejöttek lopni. És nagyon durva, ők ezt csinálták. De érted, tehát azok környékbeli gyerekek, tehát nyilván aki látott, igen, ismer, simán fölismerheted őket, ismerd a szülőket.
0: Igen, nem gondolnak még bele, hogy
1: úgyhogy
0: nem.
1: Be kell fejeznünk, igen. Viktor mutogat, hogy mindjárt hírekkel kell folytatnunk, úgyhogy na. Ne lopjatok.
0: 6 óra 54 perc.
1: 10 parancsolat is mondja.
0: Így van. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Anno Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Reklám.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: 7 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: A szerb államfő úgy értékelte, hogy Szerbia és Kína új fejezetet nyitott az együttműködésben a gazdaság, a tudomány, az innováció és az oktatás területén, amelyet az övezet és út kínai kezdeményezésnek köszönhetően váltak valóra. Alekszandr Vučić elmondta, hogy különös figyelmet fordítottak az új beruházásokra, az infrastrukturális projektekre, az ipar fejlesztésére, az energetikára, a modern technológiákra, a mesterséges intelligenciára, valamint a két ország közötti kereskedelmi együttműködés további erősítésére. A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken.
10: Elpusztult Európa legidősebb hímjeges medvéje Lloyd a Nyíregyházi Állatpark lakója volt, a hírt az intézmény Facebook oldalán közölte. A jeges medvék átlagos élettartama a természetben 15-18 év, így Lloyd, aki 26. életévében hunyt el, valódi matuzsálemnek számított.
11: Időjárás.
10: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható.
1: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Ki az ágyból lustaságok? Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Oh, ki az ágyból lustaságok? Most már küldhettek nekünk üzikét. Helyreállt a rendszer. Itt Uzika. A pannonos férfiak megoldották a problémát. Mindenki sürgött, forgott. Viktor üzenetet írt utána. Jöttek, mentek, szereltek.
2: A férfi erő. Ütésekkel hozták helyre a rendszer.
1: Ezt ha nőknek kellett volna megoldaniuk, akkor szerintem nem lenne netünk még egy 3-4 évig.
2: Na, miért beszélsz így magatok ellen?
1: Hát magamból kiindulva gondoltam levonni ezt a...
2: Átmentél már az itteni wifi-re, mert egy ideig még használtad az én hotspotomat.
1: Mit tudom, hogy mire mentem át? Nem tudom. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mind vagyok.
2: Jól van.
1: Na. Átmegyek, na. Te hotspot.
2: Na. Én már kikapcsoltam egyébként.
1: Akkor még mit okoskodsz nekem? Na. Kamu bajusszal játsszák ki a gyerekek az életkor ellenőrzés, mert hogy ugye az Egyesült Királyságban tavaly óta szigorú korlátozások védik a gyerekeket a
2: nagyon
1: webben.
2: Szigorú, hogyha ezzel ki lehet játszani.
1: Hát igen. Ám ezek kijátszás, olykor egyszerűbb, mint azt sokan gondolják. Ugye életkorhoz kapcsolják azt, hogy mely közösségi médiára regisztrálhatnak a gyerekek. És csak személyével, tehát igazából nagykorú lehet. Ugye, tehát ugye mindig, amikor önnek ilyen felnőtt tartalmak, akkor... megkérdezi a rendszer, hogy betöltötted a 18. életévedet, és akkor ezt az Egyesült Királyságban úgy szigorították, hogy csak személyével igazolhatod azt, hogy te valóban nagykorú vagy. De hát a gyerekek nyilván megtalálták gyorsan a kiskaput, mert hogy az életkor alapú ellenőrzés szelfi alapján is történhet. És hát azt csinálják, hogy sminkceruzával rajzolnak maguknak állbajuszt, így már is kijátsszák a felnőtt oldalak ellenőrzését. Egy felmérés szerint ezer gyereket kérdeztek meg, és a válaszadó körülbelül fele úgy véli, hogy könnyű kijátszani az ellenőrzést. Hát most, ha egy ceruzával rajzolt kamu bajusz átengedi a rendszeren a gyereket, akkor az tényleg nem egy szigorú,
2: meg... Érdekes ezek igazából, igen, tehát, hogy tudod, az AI...
1: Nem tudom, hogy mi értelme van.
2: Úttörésének a napjaiban élve, tehát amikor így tudod, így mindent helyetted átver, téged simán átver, stb. Tudod, alapvetően ezek a biztonsági rendszerek, ezek meg így működnek, meg ami nekem ilyen nonsense mindig, ez teljesen más téma, de mindig ilyenkor jut eszembe. Lehet, hogy már azóta felzárkóztak egyébként a bankok, de ez a banki ügyintézés, tudod, ami ahol egy alapvetően feltételeznéd, hogy lehet most már úgy online, lehet, hogy most már tényleg lehet sok mindent online is intézni, de én még emlékszem arra az időszakra, és ez nem volt olyan régen, pár évvel ezelőtt mindössze, amikor mondjuk te telefont cserélsz, de használod a banki applikációt, akkor azt nem lehetett csak úgy újra regisztrálni, be kellett menni a bankba,
1: persze,
2: és akkor alá igen. kellett írni millió papír, tényleg ez a tipikus jelenet zajlott le mindig, hogy oda ment a banki ügyintéző a nyomtatóhoz, és akkor ott állt percekig, amíg nyomta ki, tolta ki magából a lapokat, így pöfögte ki, tudod, és egy ilyen köteggel érkezett, és ezt kéne alá, fél ilyen újra aktiválásra beszélünk, de azóta szerintem ez már megoldódott egyébként, csak hogy na, történtek még azért ilyen bakik, és nem értem amúgy, hogy nem lehet ezekben a dolgokban így felzárkózni, és ha most a bankok meg is lépték ezt, meg tudnak annyira modernek lenni, akkor az élet más területein, az így felmerül a kérdés, hogy nem lehet. Nekem mondjuk az első gondolat, ami így beugrik, ezekkel a kártyákkal, tehát ugye, hogy áttértünk a kis könyvecskés formátumú okmányokról a kártyás megoldásokra, és a következő lépés szerintem lehetne az, csak ez is így annyira lassan történt, tehát külföldről, tehát ilyen nyugat-európai országokból hallunk ilyen eseteket már, meg híreket, hogy sikerült átköltöztetni elektronikus formába ugye egy-egy kártya, de még mindig nem mindent, hanem akkor nem tudom, itt a személyi fér bele, meg nem tudom, az egészségügyi könyvecskéd. És akkor ennyi. Pedig milyen tök jó lenne, hogyha tudod, működne egy ilyen rendszer, hogy itt van a telefon, arcfelismerő rendszer, stb., tehát ez már elég PC-n működik, tényleg ez nem ilyen, hogy bajusszal kijátszod, és akkor elérhető mondjuk egy kattintással gyakorlatilag a bankkártyád, és akkor azzal tudsz fizetni. hogy ezt miért nem lehet elektronikus irányba átköltöztetni, mert hányszor van az, hogy mondjuk valami kártyát, nem tudom, nem az, hogy elhagysz, hanem kiveszel, valahol használod, vagy úgy használod, hogy nem tudom, odaadod, mert az egyik oldalon van a kis kabina, határát kerülnél, ott marad a másiknál, stb. Tehát millió szituáció lehet, amikor ugye megtörtént az, hogy mondjuk a pénztárcádból vagy a kártyatartódból kikerül az egyik kártya, ami aztán lehet, hogy a következő alkalommal kéne, de te elfelejtetted visszatenni, mert elfelejtetted. És milyen egyszerű lenne, hogyha egy ilyen kattintással ott lenne az összes ilyen okmány, a jogosítvány, a járműkönyv forgalmiai, ami van, tudod?
1: Jogosítványt egyébként tervezik, egészségügyi könyvecske, stb. Mi is beszéltünk itt a reggeliben erről, hogy az
2: csak azért, mert a telefon mindig ott van. Így,
1: hát igen.
2: Zsebedben.
1: Igen.
2: Az tényleg mindig ott
1: visszatérve
2: van.
1: Egyébként a banki applikációra, én most jártam így, ugye régi telefonomon van fent a banki applikáció, bementem a bankba, hogy tegyék fel a most használt telefonomra is. Végigmentünk 600 dolgon, tehát minden adat beletírva, akkor jön SMS-ben a kód, akkor be kell írni, akkor ez, az, amaz, így törzs le, úgy törzs le, és az utolsó, a legutolsó résznél megakadt a folyamat, elkezdett a telefon gondolkozni, és akkor így mondta nő, hogy jaj, hát igen, ezeknél a típusú telefonoknál ma valamilyen probléma állt fenn, senkinél nem sikerült beállítani, aki ilyen telefonnal jött be hozzánk, úgyhogy hát majd egyik nap, ha erre sétálok, akkor térjek be megint. És úgy voltam vele, hogy hagyjuk,
2: nem.
1: Hagyjuk. Tehát, hogy így mikor térjek be, mikor szálljak rá megint 20 percet arra, hogy egy nyomorúságos applikációt próbálunk föltelepíteni a telefonomra, úgyhogy lehet, hogy a végkimenetel az nem is lesz pozitív. Tehát, hogy lehet, hogy megint nem sikerül, és akkor majd megint pár nap múlva
2: sétáljak arra. Igen. Ez olyan, mint ha elmennél fagyizni, tudod. Térj be hozzánk,
1: igen,
2: a bankba.
1: Olyan. Mondjuk, ha kapnék fagyit, alig akkor várom. Lehet, hogy bemennék minden nap egy kicsit. Úgyhogy én nagyon nem szeretem ezeket a dolgokat.
2: Na de fura az, hogy tényleg egy ilyen világban, ahol tudod, egyes ilyen, hogy is mondjam, digitális irányvonalakon elképesztő kitöréseket látunk, ami szinte már követhetetlen. A másik oldalon az meg így annyira nem működik még, mintha nem tudom, tudod, a 2000-es évek elején járnánk. Tehát, hogy nagyon érdekes a...
1: Persze, de az is ilyen, amikor akármit el akarsz intézni, és akkor így ki kellett kérni mindig a Dzsavjanztót. Tudod, az állampolgárságról szóló papírodat, vagyis
2: igen,
1: hát,
2: igen,
1: hát igen, és hogy de minek? Izvod
2: Maticsnek nyige.
1: Érted, tehát megszületem 87-ben, szerb állampolgár vagyok, ott van,
2: nem
1: minden
2: igaz,
1: ott van a rendszerben, jogosítványom van, betegkönyvem van, személyigazolványom van, mindenem van, és akkor Fali ugye van
2: papír.
1: Most már ez az e-recept, amikor ugye nem írják ki papírra a receptet az orvosnál, hanem akkor az ugye te odaadod a gyógyszertárosnak, odaadod a személyigazolványodat, vagy a betegkönyvedet, és akkor ő ott látja, hogy ez a név, igen, igen, föl van írva egy antibiotikum, szuper, és kiadja. De ez is úgy működik, hogy csomószor jártam úgy, hogy mondjuk a gyereket vittem az orvoshoz, és akkor ott így mondja a doktor, hogy hát sajnos nem működik a rendszerünk, úgyhogy én most felírom az e-receptre az antibiotikumot, de hát ha véletlenül a gyógyszertáros nem látja, akkor amikor odaír a gyógyszertárba, akkor én megadom a mobil számomat, akkor onnan majd engem hívjon maga fel, és akkor majd én beszélek a gyógyszertárosra, és akkor tudod, hogy bemegyek a gyógyszertárba, mondom, itt a betegkönyv, elvileg rajta kéne, hogy legyen a gyógyszer, de nem biztos, hogy rajta van, mert hogy nem volt jó a rendszer a diszpanzérben, akkor megnézi, hát nincs rajta, jó, akkor fölhívom a random doktornőt, érted, aki tehát elevezés, hogy választott orvosod van, nincs választott orvosod, mert ahogy választasz egy orvost, vagy áthelyezik a kórházba, vagy elmegy specializációra, és fölhívom a doktornőt, hogy akkor jaj, megérkeztem a gyógyszertárba, adom a gyógyszertárost, én vagyok a Lajko Anetta, mit tudom, valamelyik gyerekemnek a nevét bemondom, akivel ott volt a jó, hogy gyógyszer, akkor beszélnek a telefonomon, megbeszélik, hogy igen, jóvá hagyom, fölveheti az antibiotikumot, és akkor így oké. Okay. Szóval a végén még kéne küldenem a gyógyszertáros egy ilyen szelfit a doktornőnek, tudod, hogy jó, itt vagyok, megkaptam az antibiotikumot, szóval így én nem értem ezt, hogy miért nem működik a rendszer. Tehát ez, hogy... És akkor múltkor is ez volt. Elmenjünk a diszpanzérre, nincs áram, ők nem tudják, miért nincs áram. de órák óta nincs. Megvizsgálhatja a gyereket, mert nyilván a stetoszkóphoz nem kell áram, de ő nem bír semmilyen adatot bevinni a számítógépbe, nem tud, ugyanez jött megint elő, hogy hát nem tudja a gyógyszert felírni nekünk, az e-receptet elkészíteni. Úgyhogy mondom, oké.
2: Zseniális.
1: Jó, majd hozok egy agregátort legközelebb magam.
2: Zseniális, zseniális. Hát talán a napjaink egyik ilyen mintapéldány szintű őskövülete, rendszer szintű ügyek intézésében és a problémák meglétében az a kataszter szerintem.
1: Tehát, ugye, kataszter, az, a kataszterben nekem egyszer kellett mennem, de az egy ilyen fél éves projekt, hogy egyáltalán oda
2: tehát ott szerintem még mindig, ha most te ott elkezdenél dolgozni, ott megint, tehát egy egész életet ledolgozhatsz úgy, hogy tudod, hogy így nem kell nagyon semmit se csinálni, hanem úgy kapsz.
1: Biztos, hogy csinálnak valamit, csak nem tudom, hogy mit.
2: Hát meg, igen, hogy így tudod, nem tudom, hát hány ilyen sztorit lehet hallani? Hát én legutóbbi, szerintem a Brassnyózóitól hallottam ilyeneket, amikor szegényi próbálta intézni a papírokat, házeladás, vásárlás, valami, tudod, ilyen intézés körül, és hogy így tud, ilyen három aláírás kell, és akkor így becsúsztatták így a fiók aljára, és mondták, hogy szólnak, nem tudom, egy év múlva, hát és akkor így mondja, hát de nem lehet aláírni. Nem, hát van egy rendszer.
1: Van.
2: Zseniális. Én emlékszem, hogy egyébként én is elakadtam náluk, akkor meg az volt, hogy ők kiadtak valami papírt, szintén ilyen ingatlan, építkezés, nem tudom, tök mindegy, valamilyen engedélyeket kellett megadniuk. Megadták, és akkor annak a folyamatnak a következő lépcsője az volt, hogy akkor a városházára kellett volna eljutatni az erre vonatkozó papírokat, nagyon leegyszerűsítve. De addig már modernizálódtak, és lett egy online rendszerük, és azon keresztül kellett átjutatni a papírokat, de erre nem volt éppen fejlesztő cég, és eléggé elmaradott volt az a felület. Így nem tudták átküldeni, és kérdeztem, hogy mikor fogják, hát nem tudják. Hát de mondom, mitől függ? Hát attól, hogy mikor találnak majd olyan céget, aki képes majd azsurírázni az ő szoftver felületüket.
1: Jézus Máriám!
2: Érted? És tudod,
1: és nem kérdezed,
2: és a kataszter az amúgy ott van 50 méterre a városházától, tehát így át lehetne vinni a papírokat. Nyilván nem lehetett, mert ugye már minden online, mert nem tudsz.
1: Minden online, gyerekek, persze.
2: Gyerekek. Tehát így elképesztő. Na, és akkor tehát ilyen érdekes végletek között mozgunk, tehát mondom, tehát máshol elképesztő dolgokra képes most már a technológia, a számítógép, mint olyan, tudod, mindenfajta értelemben, és akkor néha meg úgy elbukik a rendszer. Akár így, ahogy most amiről beszéltünk, hogy a gyerek nem tudom. Én amúgy meg voltam győződve, amikor a címet elolvastam, hogy nyilván ilyen AI-jal generálnak maguknak bajszot.
1: De nagyon gáz egyébként, most még két dolog jutott eszembe, az egyiket már is fejtettem. A másik névváltoztatás. Neked nevet kell változtatnod Szerbiában. Vezetéknévről van itt szó. Hát gondolnád, hogy az úgy megy, hogy bemész a rendőrségre, elviszed a papírodat, hogy neked változott a neved, és akkor az alapján majd kiállítanak egy új személyigazolványt. Nem. Nem. Ez úgy zajlik. Jaj, ez nagyon gáz. Én a múltkor elveszítettem a személyimet. Ami akkor lett meg, amikor már átadtam a kérelmet az újhoz, egy természetesen, na mindegy. Az a lényeg, hogy én akkor mondtam, elveszítettem a régi személyemet, de mondom, tök jó, mert mondom, csináltatok újat, és akkor a névváltoztatás miatt mondom, akkor ott már a normális nevem legyen feltüntetve, és így mondták a rendőrsége, hogy jaj, hát ez nem így, hát van itt a hivatalos dokumentum, hogy mondom, nekem ez a vezetéknevem, így. Ja nem. Mi most akkor csinálunk egy új igazolványt önnek, egy új személyigazolványt a régi nevével, és akkor majd az új névhez kell egy külön kérvény, amit nekem a városházán kell intéznem. Jó, mindegy, mondom, akkor csinálják az új igazolványt. Na, én ezzel az Elánnal megindultam a városházára, hogy már elintézem ezt az ügyet. Bemegyek egy irodába, mondom a nőnek, mondom, nekem elveszett a személyigazolványom, készül az új, mondom, szeretném átadni ezt a papírt, hogy mondom, névváltoztatás. Jó. Elkezdi bevinni, azt mondja, szuper, ez nagyon egyszerű lesz. Elkezdi bevinni az adatokat, hogy kérem a személyét. De mondom, most mondtam, hogy mondom, az új még nincs kész, a régit elveszítettem. Ja nem, hát akkor nekem meg kell várnom, hogy meglegyen az új, majd akkor jöjjek vissza. Mondom, jó, és akkor hogy fog zajlani ez a procedúra? Hát, hogy én a személyemet ott beadom a városházára, akkor ők kitöltik, amit kell. Mivel én Hócságon születtem, tehát ez a világ büntetés, hogy Hócságon születtem, tehát néha olyan érzésem van, mint a Szabadkától 6000 kilométeren lenne, ők Hócságra elküldik ezt a kérvényt, a névváltoztatásra, de miért hódságra? Tehát, hogy miért? Nem élek ott 15 éve, érted? Meg hódság, mi? Ott működik bármi? Na mindegy. Oda elküldik, onnan megérkezik majd hetekkel, sőt, inkább hónapokkal később a dozvola, vagy a nem dozvola, hanem hogy de, hát úgy igen, hogy szuper szabad nevet változtatnom, és akkor a városházán kiadják ezt a papírt újra, és akkor azzal mehetek a rendőrségre. És így nézem, hogy mondom, most ez komolyan így zajlik. Tehát, hogy így érted, de van egy hivatalos végzés, hogy mi a neved. Tehát nem az, hogy most én kitalálom, hogy én nem szeretnék Anett lenni, hanem nem tudom, Eufrozina akarok lenni holnaptól. Hanem érted, tehát, hogy na mindegy. Szóval, igen, és én nem tudom, mikor fogom rászállni magamat erre a körre. Ja, és akkor persze ez azért úgy belekerül, tehát, hogy azért ez nem ingyenes. Nyilván vársz egy fél évet, kell. És akkor így percenként fizetsz 1000 eurót, vagy per nem kell. Tudom. Tehát jó, nyilván nem, nyilván túlzok, de hogy azért úgy kiábrándító.
2: Nagyon érdekes az egész. Na mindegy, hát nem. Még nem működik,
1: mindegy,
2: majd lassan.
1: Egyébként meg csomószor, tehát amikor megyünk ügyet intézni, akkor mindig gyomorgörcsel indulunk neki, és egyébként csomószor az a tapasztalat, hogy, hogy sokkal zökkenőmentesebb, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát nekem például a városházával kapcsolatban nagyon pozitívak az emlékeim, akármit kellett menni oda intézni, tudod, ilyen gyerekek körüli, nem tudom én, dolgokat, vagy bármit, odamész, tudod, azt sem tudom, hova kell menni, mindjárt segítenek, igen, menjen ehhez a salterhez, odamész, ott tudnak magyarul, legalábbis aki az engem küld, mindig tudott, egy nő volt, aki nem tudott, de az is végtelenül kedves volt, és akkor nem, itt hopp, sorra jutsz, gyorsan, megcsinálják, jó, holnap gyere vissza, aláírod, kész. Tehát, hogy azért vannak pozitív
2: nekem
1: oldala is
2: szup,
1: ennek.
2: Az egy kicsit így ilyen, akármennyire is furcsa ezt most kimondani, de tényleg, igen, a szup. Az, általában jó vagy nyilván, hogy mondjam, tehát amikor te tisztázott, nem tudom, dokumentációval érkezel oda, meg minden megvan, akkor ott tényleg zökkerőmentes. Hála Istennek, nem tudom, nem kell tényleg üvetes sort várni. Amúgy. Elképesztő aznak a helynek a külleme, az nagyon durva. Én mindig így megállok, ott nézegetem, egyszer ott kellett állnom annál a tolóablaknál, ahol hát nem a regisztrációs ügyeket, hanem egy picit így félre, így szembe van, hogyha beérkezel abba a nagyobb terem részbe, és akkor ott tele van ragasztva ilyen régi névjegykártyákkal, így az üvegfal, mert tudod, ilyen rég, ami reklámcuccok, nem is értem, hogy ez mi az, hogy miért így néz ki, mik azok.
1: Galéria.
2: De nagyon érdekes, mert az is egy ilyen időutazás, úgy, ahogy az is, amikor belépsz abba az épületbe, az egész beltér, de ezt már meséltem, itt tök meglepő volt számomra, hogy amikor én a személyt újítottam, illetve lejárt a régi, és akkor ugye újat kellett igényelni, akkor én az EU-Praván keresztül nem mondom, hogy könnyen, de sikerült elintéznem és befizetni minden járulékot, illetéket ugye ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy én EU-pravás időpontra érkeztem oda, ott az ajtóban mindjárt megkérdezte egy ilyen ott dolgozó ember, hogy mit intézek, és mondom, hogy a személyt, hát, hogy akkor ott nem tudom, sor, nem tudom, ezért még nem tudok bemenni, ez egy Covid időszak volt, még félig meddig inkább kint várjak még, meg nem tudom, tehát mondom, van időpont, ami ja, hogy az EU-prav... akkor tessék parancsolni, kinyitott előttem az ajtót, bekísért, áll a sorod, kígyózik, mindenkit kikerültünk, benyit az ügyintéző irodába, és így félbeszakít egy éppen folyamatban lévő, nem tudom, fotózás, és mondja, hogy az úriember időpontra, és mondta, hogy jó, rendben, mindjárt egy 5 percet kérünk, és tényleg 5 perc, és mindjárt mehettem be soron kívül, és szóval izé, tehát óriási, semmit nem kellett, tényleg, tehát az a része olajozottam, mert megvoltam 10 perc alatt az egésszel, meg úgy általában, tehát nem tudom, szerintem hozzá, amikor meg így várni kell, akkor azt veszem észre, hogy szerintem de ez amúgy evidens, az egyik félnek a kialakuló negatív idegállapota hat vissza az ott dolgozóra is. És az miatt robban nagyon sokszor.
1: Tehát
2: az utóbbi időben, vagy nem tudom én, amióta voltam civil szolgálatos katona, egy porta szolgálaton voltam gyakorlatilag, vagy egy portásként hoztam a gimnáziumban, megtanultam várni, türelmesen várni, ugye? És így csöndben. Úgyhogy nem is mobilozok olyankor, én nézelődök. Én úgy tökre élvezem, hogy látom az embereket, hogy így megfigyelsz valamiket, tök jó.
1: Szemben,
2: és így elbambulgatsz, így elgondolkozol.
1: Föltérképezem a családi viszonyokat ott a várakozók között.
2: És amúgy meg az a benyomásom, hogy nincsenek is ilyen nagyon súlyos idegállapotok, hanem úgy beszélgetnek az emberek. mindig van valaki jók. Ismerőse ismerős valakinek, tudod, ez egy sokot is sztorizgatnak, aztán közben így fogy a sor, és igazából sosem az volt az élményem, hogy jaj, most el kell menni, hogy mi lesz. Tehát tényleg mindig 15 perc alatt megjárom az egészet.
1: Én mindig legfeljebb azt várom, hogy így, tudod, valaki szóljon hozzám, vagy így...
2: De ez csak a szup, mondom.
1: Megnézem, tehát hogy ki az, aki szimpatikus, helyek, és akkor azon úgy elkezdek beszélgetni valamit, így mondok, hogy jaj, tudod, kezdődik az ilyen, hogy jaj, maga is nem tudom, ezt intézi, azt is, akkor tudod, elkezdődik a kommunikáció, és akkor tök jó. De a szup egyébként nagyon jó hely, mert nekem ott az a kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy ott alapvetően az ügyintézők azok ilyen végtelenül jókedélyűek. Emlékszem, hogy nagyjából én 2 évvel ezelőtt mentem valamit intézni, és így annyira vicces volt, így benyitottam, mondták, hogy melyik hova kell menni, melyik irodába. Benyitottam. Olyan füstfelhő fogadott, hogy én így, tudod, így hirtelen levegőt se kaptam. Ott ült egy ilyen férfi, de tudod, az a tipik, aki tud, el tud képzelni, hogy egy ilyen szövetkezetnek volt az igazgatója, vagy nem igen. Tudom. Tehát vannak ezek a típusú férfiak, akik egy kicsit olyan szürkés a bőre, állandóan lóg a cigi a szájából, de nagyokat röhög, nem tudom, és így bemegyek ebben a füstfelhőben, nem is láttam először, hogy kik ülnek ott, hogy így akkora volt a füst. Bemegyek, ül a fickó az asztalnál, de már röhög, akkor ott vannak valami titkárnők, 3-4-en, azok is tudod, így jaj, akkor kávé, nem tudom, nem tőlem kérdezik, hogy kérek-e kávét, hanem ott a férfitől, meg ott egymástól, nem tudom, akkor jaj, nekem is ott üljön le, jaj, ha-ha-ha, de akkor ekkor röhögtek, nekem annyira jó kedvem lett, ott is így ülök, és mondtam is nekik, hogy mondom, milyen jó ide bejönni. Tudod, én annyira jó éreztem ott velük magamat, hogy én ott tudtam volna lenni, szerintem 3 napig, és tud így sztorizgatni, el tudtam volna képzelni, hogy így nem tudom, elmegyünk, eszünk egy pieskavicától valahol, meg tudod, ilyen balkáni életérzés fogott el teljesen.
2: Jó, de azt azért érdemes hozzátenni szerintem, hogy
1: tök jó volt.
2: Hogy ilyen ügyintézéseknél én szerintem, hogy félre lehet tenni, vagy nem tudom, én úgy talán megfejtettem ezt, hogy lehet így, tudod, így keresztül esni ezzel, hogy akkor mindig ott is rohannál, de nem akarsz ott lenni, mert nyilván tudsz ilyen érzésekkel is odaérkezni, és akkor minden, akkor az 5 perc is soknak tűnik. Igen, szerintem megoldható. Mások azok, és nyilván sokkal árnyaltabb azért a helyzet, tehát van az a szituáció, meg az a típusú intézmény, ahol meg te ilyen, na most majdnem elkáromkodtam magam, egy erisz rossz kényszer helyzetben vagy. Lásd kórház, lásd, nem tudom, egészségház, tudod, amikor így mész, és akkor nem tudom, én is jártam így egyébként, hogy tényleg ilyen rettenetesen rosszul éreztem magam, és akkor tehát menni kell, meg hogy akkor, ha ki kell iratni magad, akkor ugye állami helyre kell menni, és ez meg egy végtelen gyötrelem, és ott meg tudom érteni azt az emberi haragot, meg elégedetlenséget, meg türelmetlenséget, főleg ebben a rendszerben. Tehát azért mondom, hogy sokkal árnyaltabb, csak azért szeretem volna erre is kitérni, mert nem mindig fenékig tejfel ez a dolog, nem tudsz te mindig így hozzáállni, hogy akkor na most, hát jó, valaki rászáll az időt. Nem mindegy, főleg amikor mondjuk valaki betegeskedik, vagy tudod, járnia kell, nem tudom, áldatlan körülmények között, ott is nem tudom, tehát kórházba is érted, mi fogad már, tehát milyen állapotok, érted, elmész, akkor nem tudom, kapsz időpontot, nem tudom, hónapokkal később, akkor ott megint sort kell várni. Én most láttam ezt egyébként, amikor tényleg így retteltesen rosszul éreztem magam, mert a pár hónappal ezelőtt, hogy betegség elkapott, és akkor mentem így kiíratni magam, és esküszöm, 5-10 perc után arra gondoltam, hogy gyerekek, inkább vonják le a szabad napjaimból, tényleg azt a beteg szabadságot nem kell. Tehát így ez a tortúrára ez semmi szükség. Az, hogy fölírja valamit, tehát azt én is akkor megveszem, vagy tudod, vagy kikérem valami ismerősnek a véleményt, aki nem tudom, orvos ember, tudod, és akkor az így elmondja, hogy mit váltsak ki, vagy nem tudom, és nem az, hogy vezán keresztül, de hogy így tényleg, tehát így, ott meg nekem így bármi más szóba jön, csak azt ne kelljen végülni. Mint amikor nem tudom, mentem valamilyen vérvételt kellett megcsinálni, és ott is így, hát elmegyek én az állami, tehát ilyen nagy hülye módon, de hála Istennek nem kellett sokat járnom, tudod, ilyen helyekre, és fogalm nem volt, hogy akkor egy időpontot kérni, nem tudom, és akkor elmentem egy beutaló, és akkor nézem, hogy tudod mit, és elmentem egy ilyen priváthoz, ahol csinálok ugye vérvizsgálatot, és megcsináltam, nem tudom, pár száz dinárért igazából azonnal, tehát egy vicc, tehát hogy na, de nyilván van olyan helyzet, meg van, tudod, amikor rá vagy kényszerű, mert azért mondom, hogy nem mindig vicces ez, de hogyha mondjuk szűkítsük a kört, hogy ilyen jellegű ügyintézésről van szó, hogy ilyen szup, vagy tudod, ilyen nem tudom micsoda, ahol tényleg nem az, hogy most így rohannod kell, csak egyszer nincs kellett ott lenni, akkor igazából keresztül lehet lendülni ezeken a fájdalmas pillanatokon is. Végigállod, tehát nem halsz be.
1: Igazából én meg annyit mentem így az évek alatt a kórházban, nyilván ugye már eleve 3 gyerekem van, meg nem tudom, még ortopédia, még szülészet, mindenhova, hogy nekem ugye ezzel kapcsolatban nincs negatív tapasztalatom, tehát hogy ott is mindig mindenki olyan segítőkész, meg tudod, hogy tévelyek szólt az épületek között a folyosón össze-vissza, azt tudom, hova kell menni, most hol van ott, mit tudom én, milyen osztály. Mindenki segít, kivárod a sorodat, de hogy alapvetően oké. Nekem a diszpanzérrel kapcsolatban volt ilyen negatív élményem, mert dolgozott ott egy nővér, aki szerintem abból űzött hobbit, hogy terrorizálja a szülőket. Tehát viszed oda a beteg gyerekedet, és akkor tudod, tehát semmi, leadod a beteg könyvet, ennyi. Tehát nem úgy megyek oda, hogy na, bevágódott a lajkolnet, és most azt akarom, hogy azonnal sorra jussak, vagy érted? Tehát, hogy nem vagyok hülye, tehát normálisan kommunikálok. És tudod, ez a Dánon, és tudod, és elkezd ordítani, és nem csak rám, hanem az összes szülőre, és ott mindig, akármikor ott volt ez a nővér, akkor mindig kialakult egy ilyen kisebb balhé, mert egyszerűen nem tudta visszafogni magát, és állandóan mindenkinek beszólogatott, még mindenkivel úgy beszélt, mint hogyha, nem tudom, együtt legeltették volna a libákat. És akkor egyszer már annyira kiakadtam, hogy így mondtam, hogy így megkérdeztem a másik nővért, de úgy, hogy ez is hallott, hogy mondom, ugyan mondja már meg, hogy hívják ezt a nővért, tehát hogy így mondom, így nem lehet panaszt tenni, vagy tényleg, tehát hogy úgy meddig kell tűrni, tehát minden szülő stresszes viszi, nyilván azért viszi a diszpanzérbe a gyerekét, mert annak a gyereknek valami baja van. És most tök mindegy, hogy az orra folyik, vagy lázas, vagy mit tudom én, más problémája van, de nyilván egy fokozott lelki állapotban van a szülő, mert hogy beteg a gyereke, és akkor ott van egy gyökér, aki meg nem tudom, annak örül, hogy téged szivathat, meg úgy beszélhet veled, mint egy állattal. És tudod, ezt nem értem, hogy így, de vagy akkor mi nem kell ott dolgozni, akkor mondjon föl, és akkor menjen el, nem tudom, én legyen ilyen jógaoktató, vagy nem tudom, meditáljon reggeltől estig, vagy mit tudom én, vagy menjen el valami harcművészettel foglalkozni, és akkor ott verjen össze azt, akit akar, de hogy ne a pácienseket zaklassa, nem. És a kórházban viszont ezt soha nem tapasztaltam. Tehát, hogy nem tudom, amikor így elkezdtem járni a kórházon,
2: mondjuk hány tudod, sok így beszélnek az emberek.
1: Negatív szorít hallottam, de nekem tényleg személy szerint nem volt, és nem azért, mert most jaj, rádió, meg ismert, senki nem ismert, abszolút egyáltalán senki nem ismert. Egy férfi mondta az ortopédián, akihez jártunk terápiára, hogy na, ő hallgatja mondjuk a rádió, de hogy nincs ez, hogy most jaj, már ismerőse, meg ilyen olyan vezet, nem tudom. Hanem úgy alapvetően nekem tényleg az volt a tapasztalatom, hogy okésen.
2: Aj, nem tudom, érdekes világ ez. De hát, ha belegondolunk, igazából mit tesszük nehézzé önmagunk számára, hogyha mondjuk ilyen ügyintézés van, mert mi az, ami bosszant minket. Szerintem érdemes így megvizsgálni magunkban, tudod, hogy most az, hogy várni kell, de akkor mire használod azt a megspórolt 15 percet, vagy 20 percet, vagy fél órát akár, amíg ott vársz, hát, hogy miért kell kirohanni, hova sietsz folyamatosan, mindig sietnek neked, pontosan ugyanez a kérdés merülhet fel akkor, amikor nem tudom, a forgalomban látsz ilyen autót, ami így elkerül mindenki, tud, ilyen életveszélyes állapotokat okoz pillanatok alatt, és aztán a következő kávézónál, vagy nem tudom, látod, hogy félrehúzod, és akkor megy kávézni.
1: Biztos az Eci várja.
2: Érted?
1: Tehát, az Eci várja, és akkor itt ugye sietnie kell. Ezért kellett. Gyorsan kell kávézni. Így,
2: na, érdekes emberi hozzáállás, de hát ez ilyen ösztöni szintű nyilván. Hú, elszaladt az idő, 7 óra 47 Elám. Perc van, írjatok saját sztorikat, nyilván vannak ilyenek, nektek is. Mi haladunk tovább zenével, hírekkel is, természetesen 8-kor aztán érkezünk a következő órával.

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: Programajánló.
7: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
8: Média támogató a Pannon RTV.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: A szerb államfő úgy értékelte, hogy Szerbia és Kína új fejezetet nyitott az együttműködésben a gazdaság, a tudomány, az innováció és az oktatás területén, amelyet az övezet és út kínai kezdeményezésnek köszönhetően váltak valóra. Alexander Vučić elmondta, hogy különös figyelmet fordítottak az új beruházásokra, az infrastrukturális projektekre, az ipar fejlesztésére, az energetikára, a modern technológiákra, a mesterséges intelligenciára, valamint a két ország közötti kereskedelmi együttműködés további erősítésére. A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken.
14: Elpusztult Európa legidősebb hímjeges medvéje Lloyd a Nyíregyházi Állatpark lakója volt, a hírt az intézmény Facebook oldalán közölte. A jeges medvék átlagos élettartama a természetben 15-18 év, így Lloyd, aki 26. életévében hunyt el, valódi Matuzsálemnek számított.
15: Időjárás.
14: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
16: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
0: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovic.rs.

0: hegyezd a füled. Hegyezd a füled.
1: Mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hannon Rádió.
2: A te hangod.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Na hát itt is vagyunk, 8 óra 17 percet írunk.
3: Jöttek üzenetek.
2: Ja, tényleg most már jönnek üzenetek.
3: Jó reggelt, az én tapasztalatom az, hogy a te hozzáállásod sokban befolyásolja, miként fog lezajlani a történet. Ez vonatkozik ugye a sorban állásra, meg az ilyen mindenféle ügyintézésekre.
2: Hát igen.
3: A másik dolog meg a szerencsén múlik. Nekem volt komoly szemműtétem, MRI vizsgálat, soha problémám nem volt semmivel, ellenben az ismerősöm az állandóan rinyál, hogy még időpontot sem tud kapni. Igen. De akkor, ha már így állt a helyzet, akkor ráírattam a jövőbögő számot az anyakönyvbe. Ja, igen. Ja, hogy a bátyja, igen. Attila írta, hogy a bátyám 79-es születésű, van igazolványa évtizedek óta. Szabadkán született, és tavaly voltam a Városházán anyakönyvi kivonatért, és azt mondták, hogy nincs személyi száma. Viszont a kezemben volt a kinyomtatott igazolvány a személyi számmal. De akkor már, ha így állt a helyzet, akkor ráírattam a személyi számot az anyakönyvre. Jó? Nem volt személyi száma, hogy... Jó. Tihi is írt, én most decemberben be kellett, hogy menjek a bankba az app miatt, de nem kellett semmit aláírnom.
2: Zoli írta még nekünk Ausztráliából, hogy nem visz telefont általában soha, csak hogyha nem muszáj.
3: Csak
2: ilyen beteg ez a technológia. Ugye beszéltünk erről is, hogy mennyire terhelő a mindennapokban még ezt is csinálni kényszerből, hogy akkor a telefont nyomkodjuk. De hát ez mindig egy ilyen újra és újra visszatérő téma. Na de, visszatérő téma is egyébként, vagy téma a rolleres esete is, ugye a nyullal, mémek születtek, AI képek születtek, láttam olyat, hogy valaki úgy köszöntötte fel egyik is közös ismerősünket, hogy készített róla egy ilyen képet, ahol szintén ezt az esetet idézték meg, legenerálta a képet a közös ismerősünkről, úgyhogy ő rolleren megy, és a háttérben egy nyúl így repül felé, ilyen áldász tekintettel.

0: tár lett, azért is, mert egy elég szaftos cifra káromkodás kíséretében esett éppen le a rollerről, amikor ugye a nyúl neki ugrott, de hát ember legyen a talpán, aki ugye megállta volna, hogy ne káromkodjon egy ilyen szituációban. Alapvetően komoly védőfelszerelést viselt a csávó, egyébként azt nyilatkozta, hogy nyilván ez is számított abban, hogy akkor nem nagyon ütötte ő meg magát, tehát térdvédők, ilyen konkrét motoros védőfelszerelést használ. Hozzátenném, nyilván ugye egy ilyen nagyobb teljesítményű rollerrel jár kell, amit egyébként kizárólag csak közlekedésre használ, tehát ugye egyik helyről jutott át a másikra, éppen nem hobbi célból, szélvészkedik vele, sisakot is visel, meg mit tudom én, tehát nyilván az fontos, hogyha esetleg ugye bizonyítottan sok balesetnél az áll rész sérül. Motorosok körében egyébként van is egy ilyen vicc az ilyen nyári sisakok kapcsán, aminek nincs az állvédő része, tudod, hanem csak ez a felső búra része, hogy azért áll nélküli sisak, mert neked se lesz állat, hogyha leesel motorról abban a sisakban. Szóval egy ilyen rendes sisakban nyomult a csávó, és akkor elmondta, hogy hát látta a nyulat, csak meg volt győződve arról, hogy majd a másik irányba visszaszalad a mezőre, hát ehhez képest nem, hogy nem szaladt vissza, hanem ugrott egyet, és ugye nekiugrott. És mondta, hogy csak annyit észlelt, hogy koppant egy valami nagy cucc a fején, meg valami szűrös dolgot észlelt a mellkasánál. Ez még úgy megmaradt neki így az emlékeiben. De ugye alapvetően ugye hát na, tök jól húzta meg a sztorit.
1: Én meg vadásztól láttam nyilatkozatot ennek kapcsán, mert ugye most mindenkit kérdeznek, most mindenki nyúl szakértő lett, és mindenkit meginterjúvolnak az eset kapcsán. Azt mondta, hogy ha egy nyúl megriad, akkor 5 méteres távolságig is elugorhat.
0: Aha.
1: A kedvenc mémem meg volt egyszer egy vadnyugat plakátja, amin az látható, ahogy így rúg egyet a nyúl, és azt ír, hogy volt egyszer egy vadnyulam.
0: Na, úgyhogy ez a nyúl történetet. Beszéltünk most, mert körbejártuk ezt a témát, hogy igyekeztünk több oldalról is megvizsgálni az ilyen is hasonló eseteket. Nem veszélytelen nyilván, tehát hogyha bármilyen kétkerekű járművel közlekedünk, ott azért jelenthet veszélyt mondjuk egy nyúlnak is az átkelése az úton. Ugye nyilván nem egy nagyméretű állatról van szó, de ezért, hogyha a tempók összeadódnak, az ő tempója meg a te tempód, akkor azért az nem lehet annyira vicces, tehát akár még motorral is szerintem, hogyha azért neked ugrik. Nekem van egy ilyen sztorim, azt egy ismerősemtől hallottam, hogy amikor még motorozott, akkor volt egy olyan eset, hogy egy űz szaladt ki egyébként, és nem elé, hanem oldalról neki ütközött így a motorjának, és nem történt ez ilyen, nem egy ilyen őrületes tempó mellett, mint ilyen 70-80-90-en ment ugye országutas tempóban, és két keréken maradt a csávó, úgy, hogy egyébként akkora ütést mért a motorra, hogy ott nem tudom, hogy behorpadt az oldala, meg olyan fémfelületek is a motoron, ami hát az bizonyítja, hogy igen, meglehetősen nagy volt az ütés, hogy maradt ő két keréken, ezt nem tudom, de hála Istennek egyébként ugye ilyen kisebb karcolásokkal ő is megúszta a balesetet. Szóval ez bármikor megtörténhet. Ez olyan, hogyha nem tudom, két keréken megyünk, akár kocsiban is, ugye ott egy picit egy fokkal talán veszélytelenebb a történet, de hogy megtörténhet akár egy nyúl esetében is, tudod, kiüt a taktusból, az egyensúlyból, és hát elvágódsz nagyon könnyen, és akkor utána ebből fakadnak majd nyilván a komolyabb sérülések. De hát ezzel nem tudom, hogy mit lehet tenni. Tehát, és mikor így nem tudom, megyek

0: valamerre, akár motorral, kocsival, nem tudom, mindig nézem ezeket a táblákat, tudod, hogy most hát itt az elkövetkező 200 méteren ott így kiugrálhat valamilyen vadállat, és akkor így tudod, oké, mit kezdjek ezzel az infóval?
1: Kiugrálhat bárhol.
0: Bárhol, ez meg a másik, de hát na.
1: Én azt vettem észre a napokban, nagyon be vannak lassúval galambok. Csomó galambot ütöttem el majdnem, mert hogy megyek
0: van.
1: Kocsival, és egyszerűen áll, és tudod, abban reménykedem, hogy ahogy közelítek a kocsival, felröppen, és nem, és áll, és akkor általában nekem kell így befékeznem, és így megállítanom az autót, és várni, hogy egy kicsit tegye arrébb magát. Nagyon-nagyon le vannak lassulva. A Vasvár megyei rendőrség is egyébként közzétett egy ilyen vicces videót, amiben felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a helyes védőfelszerelés használat, úgyhogy most mindenki használja ezt a felvételt. Születtek olyan mímek is, amik a régi Mónika Sós produkcióra utalnak, meg a Balázs Sós produkcióra, a kockásfülű nyúl is rúgja le a rollerest, úgyhogy van minden. Lehet nézelődni.
0: Szétszaladt a neten. Hát igen, ez volt a Mázi, ugye pontosabban az, hogy ott volt a sisakor egy GoPro, vagy nem tudom, valamilyen akciókamera, és akkor ugye ez tökéletesen rögzített mindent igazából.
1: Igen.
0: Úgyhogy...
1: No, hát így, vigyázzatok, csak óvatosan közlekedjetek. Mindjárt meg is nézem egyébként, ha már közlekedésnél tartunk, hogy van-e bármilyen rendőr infónk.
0: Rendinfo.
1: Szabadkán a Népkörnél.
0: Hoppáci, nézd a.
1: Csak várnak rátok a rendőrök.
0: Igen. Csabár is küldte ezt a felvételt egyébként, amikor neki repült a rolleresnek, ugye a nyuszi. Utána bevágtak egy ilyet, hogy a nyúl így táncol egy ilyen eldőlt roller mellett. Ez már az AI műve. Sokáig táncol.
1: Zoli,
0: nincs vége a
1: mondjuk
0: videónak.
1: El megint a nyúl sztorit. Hát az volt a sztori, hogy egy rolleres ment, és a nyúl kiugrott elé. Vagyis hát nem elé, hanem megindult felé, akkor ott így látszott, hogy így...
0: Megtorpant,
1: és akkor utána nekiugrott a rolleresnek.
0: A fejének konkrétan. Írja Zoli, hogy ő kutyát ütött el, kirohant az udvarból, kocka kerekem lett. Hát igen, veszélyes. Hát én is tudok olyan esetről, amikor itt Szabadkán, nem tudom, szintén motorral ment valaki, és hát nyilván egy kutya kirohant egy udvarból, ahol nem volt becsukva a kapu, miért is kellett volna becsukni, hogyha kutya van bent, és kirohant, mert védte a területét, ami már az utca is többek között, és nem kellett neki gyorsan mennie, tehát ilyen 40-50-es tempóval ment, csak annyira megijedt, hogy elrántotta a kormányt, és akkor ő elcsúszott, és hát mindjárt keletkezik ilyenkor egy ilyen 1500 eurós kár a gépen a sérült idomzatnak és az egyéb alkatrészeknek köszönhetően, úgyhogy tök jó. Nem is kell becsukni a kaput, mindenki azt. 8:27 perc van.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória! Fellép
4: a tankcsapda.
3: A Trvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
3: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj.
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland, közösség, kihívás.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri.
2: Ramen. Mondj valamit, én még itt szedelőszködök. Képben vagyunk, Zoli ásítozik, én meg itt azt tudom, hogy
1: na,
2: hol van.
1: Na, ramen, ettetek ramen, szeretitek? Divat, nagy divat most ez.
2: Igen, ez régen a Csóró Kolisok kajája volt egyébként, de tényleg. Szegeden voltam Kolis, és volt két koreai lakótársam, az egyikük szobatársam volt, a lány. Yeong Choi-nak hívták, az európai neve Mariana, meg egy fiú, a Kim, ő nem szobatársam volt, a mellettem lévő szobában lakott, és nagyon érdekes volt az, hogy ők csak ezt a ramen levest ették, de úgy, hogy ők ugye koreaiak, és szülők ilyen hatalmas nagy kofferekben küldték nekik, meg volt, hogy havonta, vagy két hetente küldték a csomagot, és akkor csak levest, csak ilyen levest küldtek. Akkor még annak idején egyébként nem volt annyira elérhető Magyarországon, most azóta már itt nálunk is akár Szabadkán is lehet ilyet venni.
1: A legszürreálisabb egyébként csak itt közbeszúrnám, hogy a kínaiba elmész, kínai boltba, ahol ugye műanyag tárgyakat tudsz magadnak venni, ott így a pénztárral árulják.
2: Ott ezeket is? A... Tényleg?
1: Igen, ott árulják ezeket a kajákat, itt teljesen random. De tényleg nyilván nem kell hűtőszekrény is egyéb. Ismerősök, kollégák mesélték egyébként, amikor láttam, hogy ezt így majszolják, így eszik ezeket a tésztákat, hogy mondod, hol vettétek, és mondták, a kínaiba, a korzón. Tök jó.
2: A Dél-Koreában van egy nagyon nagy gyár, ami ezt az instant tésztát készíti. Gumiban található az üzem, ez már egy ilyen...
1: Igen, igen.
2: Sokat sejthető név, igen,
1: miből
2: árulkodó.
1: Készül a tészta?
2: Percenként 600 csomagot készítenek.
1: Jézus
2: egyébként, Isten. Nagyon durva. De hát alapvetően, hogy mi a ramen története, ez japán leves, de igazából kínai gyökerekkel rendelkezik, mert a lamian nevű kézzel húzott tésztát, azt Kínából vitték be Japánba gyakorlatilag, és 1910-re tehető az első igazi japán ramen elkészítése, amikor ugyanis ott megnyílt egy étterem, Rai Rai Ken nevű étterem, és ott dolgoztak először kínai szakácsok japán tulajdonos irányítás alatt, és japán ízlésű lághoz igazították ezt a levest, ami ugye búzatésztából készül.
1: Politcsápokkal kínálták.
2: És akkor ezt szójaszósszal hintik, vagy szórják meg, vagy öntik le, és akkor különféle dolgokat lehet belepakolni. Például azt a göngyölt párolt sertéshúst, meg ugye a bambuszrügyet, úgyhogy, de van több fajtája.
1: Hát csípős nagyon sokszor, nem?
2: Csípős sokszor, igen. Amire azt mondják, hogy nem annyira csípős, az is olyan csípős, hogy én Pesten ettem, most nem akarok belemenni, Zecivel már végig beszéltük ezt a dolgot, de Merse elterelte a figyelmemet, és én véletlenül az egész tasaknyi csípős szószt beleöntöttem a levesembe. Hát jó leső csípős volt, nagyon-nagyon csípős volt, de igazából, ha ittam rá, akkor úgy megszűnt a csípőség. Tehát nem az volt, hogy még percekkel, meg órákkal később is éreztem, hogy íg az egész szám. Négyféle van, tehát négyféle alap ramen leves van. Van a shio ramen, ez a sós, a shoyu ramen a szójaszószos, miso ramen, fermentált szójababpasztás, és van a tonkocsu ramen, az pedig a csontleves. Úgyhogy ez a négy.
1: Hát igen, én vajdasági szempontok mentén vizsgáljuk már meg ezt az ételt. Hogyan lehetne ezt felturbózni? Milyen módon? Pörköltes ramen.
2: Csirkelábbal.
1: Csirkelábbal például.
2: Azzal
1: pocol ramen.
2: És ez úgy finom lenne.
1: Igen,
2: mert hogy mindenféle, tehát hogy alapvetően nagyon sok dolgot lehet ebből belepakolni. Ugye említettük a bambuszt, említettük a sertésgolyót, de van, aki rákot tesz bele, különféle halakat,
1: jó,
2: halból készült golyókat, mi mondjuk ezeket próbáltuk ki, csirkehúst is tesznek bele, és ami gyakori egyébként, ez a főtt tojás, és ez nagyon finom.
1: Ó, azt egyszer úgy csináltam egyébként.
2: Igen, tudom. Finom is volt.
1: Érdekes egyébként, most itt Ati írja, hogy már csak minden sarkon elérhető ugye a kínai leves a ramen tészta, csilit mellé adják tasakban, igaz, nekem két csípős tasak szokott kelleni. Hát igen, attól függ, hogy mennyire veszi az ember a csípőset, ugye elég addiktív cucc, nagyon gyorsan kitolódnak a határok, ugye, hogyha csípőseket vagy csípős dolgokat eszünk. Én is most már ott tartok egyébként, hogy már nem nagyon érzem, hogyha ilyen kevésbé csípős valami. Tehát sok előrébb nem kerültem ebben a történetben, de igen, van egy fajta gyártó, az nálunk szerintem a boltok nagy részében, élelmiszerboltok nagy részében kapható. És ezeket szokták úgy, hogy akkor azt hiszem, hogy három tasak van, vagy hát egyben van így kötve, így nyomtatva, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza meg jól, vagy három ilyen kis tasak, kimagdasod. Az egyikben van egy ilyen leves por, ami ugye az ízt adja, a só tartalma, stb. Ez hasonlóan működik, mint ez a kocka elv, ugye a kocka leveseknél. Akkor van egy tasak, ami ilyen átlátszó, és ilyen undorító, ilyen zsiradékszerű valami cucc van, mert azt így bele kell így plöttyinteni. Hát nyilván ugye a zsírtartalmát, vagy azt a szintet emeli, valamilyen szinte, vagy helyezi jó szintre, és van még egy tasak csilipor, ugye, ami hát nyilván ízlés szerint felhasználandó. És akkor ez, meg ugye van egy használati utasítása a hátoldalán, ami alapján én már készítettem, de akkor tényleg olyan lesz, mint ami amúgy hát úgy láttam ezeknél a videóknál is, amik elterjedtek, és amiknek köszönhető többek között az, hogy ennyire széles körben elterjedt a világban. Ugye teszik fel ezeket, nem tudom, milyennek a kategória nevelnek az ilyen típusú videóknak, amikor így egy ember így leül, és akkor így zabál, eszik. És akkor így ezt nézed. Milliók nézik. Rengetegen. Én emlékszem arra a csávóra, és arról már beszéltünk. Volt egy ilyen amerikai ilyen influencer csávó, aki eleinte úgy próbált feltörni, hogy hegedült a videókban, ilyen középrosszul, és akkor azért nem nagyon tudott sikereket elérni, és akkor elkezdett ilyen videókat feltenni, hogy akkor így eszik valamiket. És mindig ilyen extrém kajákat, tehát ilyen édességek, ilyen csiricsár, ilyen színes, habos, babos, ilyen őrületeket, és elkezdték milliók nézni, több millió feliratkozója lett a csávónak, aztán rámett az egészségem, így elhízott meg ilyen roncs lett belőle, tehát elég csúnya történet ez. De beugrott egyébként, amikor róla beszéltünk, hogy ő szerintem ilyet evett, csak az a ramen az ilyen sötét kék színű volt, ilyen rikítós, ilyet készített. Biztos, hogy édes. Azért felhozatolt, és akkor így azt ijedte. Ilyen hatalmas, egy tállal így megevett. Tehát nem tudom, érdemes az érlegre tenni, mert...
2: Hal szósz, vagy nem tudom,
1: megjöhet a kedvünk egyébként tudja. Az ilyesmihez, de azért tudod, most ilyen mennyiségű tésztát az így bedörgöl, lehet, hogy nem túl jó. Visszakanyarodva egyébként a helyes, elvileg a helyes elkészítési módjára, ha bár ti ugye csináltatok ilyet, elvileg ugye erre szolgáló helyen, tehát hogy tényleg ennyire kevés folyadék kell hozzá.
2: Mert teljesen le kellett szűrni.
1: Igen, hogyha annyi vízzel készíted, amit a csomagolásról is ír, akkor ez ilyen ragacsos, csak a tészta lesz. És nekem az ilyen nem tudom, olyan semmi extra. Tehát én inkább akkor főzök egy normálisabb hát igen, mennyiségű levest, mert és akkor abban legyen sok ilyen tészta, de legyen már egy kis, tudod, levecsesebb a történet, mert különböző, de még tehát ilyen száraz, üres tésztát.
2: De azért, mert az easy bolti, tehát az instant ramen, ez nagyon minimális tud lenni. Tehát ez, hogy mondod, hogy beleteszed ezt a fűszert, ami nyilván hasonló a vegetálhoz, gondolom,
1: hát
2: meg a csípős port, mondjuk étteremben, ha rendelsz, akkor teljesen máshogy készítik el, tehát hogy nem ennyire minimális, meg nem tudom, tehát hogy azért fel lehet ezt turbózni úgy, hogy ne legyen annyira egészségtelen, nyilván itt a só jelenti a problémát, mert ezek alapvetően sósak, tehát magas sótartalommal rendelkeznek.
1: Igen.
2: De alapvetően meg fehérjében, meg kollagénben gazdag, mert ez ugye hosszan főzik a csontot, tehát abból készül az alaplé. Nem tudom, hát nyilván szénhidrát tartalom sem alacsony, de hogy más, tehát el kell választani az éttermire ment, nem tudom én, a kínai üzletben a műanyag játékok között található instant levestől, tehát hogy teljesen más, és van, aki egyébként hosszúsabb lével főzi, itt nekünk az a japán férfi azt mondta, hogy teljesen le kell szűrni, tehát hogy megvan, meddig főzöd a tésztát, meg ugye beleteszed ezeket a húsgolyókat, meg mindenféle zöldséget, amit szeretnél. Szerintem
1: a videó, amit kidetettek a cikk mellé, ezt láttad?
2: És nem, hál'
1: Isten. Egy ilyen, tudom, mint a nagy pizzát szokták kihozni, egy olyan méretű tányéron készített, tehát púposan ilyen rament, tészta, ilyen domb látható ezen, és akkor ilyen gyorsítva nézi, hogy mennyire gyorsan tudja megenni, és így tömi magába, így zabált, közben potyog vissza a szájából, azért akkor ilyen, ami kék lét iszik hozzá. fantasztikus, hogy az emberek a nézettségért mire nem képesek igazából. És ugye a másik kérdés meg, hogy ez így, ami felmerült ezzel kapcsolatban, ez miért jó nézni?
2: Nem tehát tudom,
1: nem értem,
2: mindig annyira undorító.
1: Rengetegen.
2: Én azt szeretem nézni, amikor valakik ilyen csípős paprikákat esznek, és akkor közben folyik a könnye, a taknya, minden köhög, itt rosszul ezt... van, és akkor én még így ülök és nézem.
1: 5,3 millióan látták mondjuk ezt a videót, 16,5 millió feliratkozója van a csávónak, akit nyilván ugye ezekkel
2: biztos
1: operál, hogy akkor zabál.
2: Biztos japánok nézték, meg kínaiak.
1: Elképesztő mennyiségű italt. Hát jó, na, mit tudom, vannak ilyen érdekes tartalmak. Most kapásból beugrott egyébként a Zeci, elevenítette fel bennem egyébként ezt a csávot, egy ilyen nagy kövér néger ember, aki rengeteg mennyiségű ilyen litty-lotty szörpiket, ilyen színsavas üdítőket iszik. És az a skillje, hogy hát elképesztő méretűeket böffent, utána miután megissza. Ez önmagában egy valameddig úgy humoros lehet, de aztán ugye inkább átcsap egy ilyen undorító kategóriába. És a másik, ami elképesztő nála, hogy simán, tehát ő meg tudja azt csinálni, hogy az Amerika, tehát azért fog egy ilyen nagy szénsavas üdítőt, amit általában nem is abban 2 literes, ami ilyen szerintem ilyen 2,5 literes kiszerelésekbe tolnak. És azt így, nem azt mondom, hogy egy húzásra, de ilyen 10 másodperc leforgása alatt így megissza az egészet. És akkor elemző, hogy finom az íze, tudod, egy ilyen műlötynek az ízvilágát elemzi, ami nem tudom, ilyen sötét zöld színű volt, vagy lila, vagy nem is értem, tehát így tragédia.
2: Step.
1: Itt tartunk, de na, alapvetően szörtök. Egyébként ezek az ilyen tisztás specialitások, meg nekem ez a távol-keleti konyha, ez amúgy mindig olyan szimpatikus volt, hát most nyilván nem ebben a formában csak, ha bár jó ez a ramen, most időről időre vittem, és úgy tudod, így ennék ilyet, tehát így jó poér az a tisztáskor, ha még ráadásul ilyen pálcikával, ugye ez az itt külön jó. De mondom nekem, ez így ebben a hagyományos értelemben véve, ez szerintem végtelenül száraz. Tehát tényleg, mint hogy nem tudom, üres tésztát ennél. Ilyen volt az, amikor tudod, már ilyen maradékokból így össze lecsapva az ebéd, és akkor sajtos tészta, és akkor az nagyjából ilyen üres tészta volt,
2: igen,
1: száraz. Tehát így nekem ez
2: mi
1: ugrik
2: azt nem
1: be
2: csináltunk róla. Soha, mert sajtos tésztát soha nem szerettem.
1: Szóval, hát nem.
2: Nem tudom, íze sincs, meg úgyse, nem tudom, nagyon nem
1: ramen.
2: Szeretem a sajtos tésztát.
1: De ez a ramen elnevezés, ez meg nekem ilyen arabos egy kicsit. Tehát nem lehet, hogy onnan származik valami ilyen világból. Ramen. Nem olyan, mint egy
2: szaúd-arábiai
1: város.
2: A szó jelentése a tészta elkészítésének módjára utal.
1: Aha, jó, értem.
2: De nem tudom, hogy miért.
1: Mindegy is.
2: Valami, hogy a lamián tészta, és akkor az elhangot erre változtatták, meg na mindegy ilyen.
1: Így látok benne a fantáziát, ahogy tovább gondolták, hogy akár tudod valamivel megspékelni, amit te is mondtál, tehát tehetünk hozzá azért néhány értékes valami bármit, és akkor lehet, hogy mindjárt jobb.
2: Na, most egészségügyi rovat következik, mert azt írta Zoli, hogy a só ártalma kitalált hazugság, a sóra szüksége van a szervezetnek. Hát szüksége van a szervezetnek, de nem mindegy, hogy mennyire. Mert a túl sok só, az megköti a vizet, ugye a szervezetbe, meg terheli az ereket, meg a szívet, meg a vesét is. Úgyhogy ez ugyanolyan, mint a pálinka is.
1: Jóban
2: jó,
1: is
2: naponta
1: sok.
2: Meginni egy kupicával, de hogyha valaki napi 3 liter pálinkát iszik, akkor az nem biztos, hogy jól jár.
1: Akkor ő nagyon jól van.
2: Hát nagyon jól van, csak nem biztos, hogy jól jár. Viktor mutogat az órájára, úgyhogy be kell fejezni.
1: Értjük a
2: célzást. Témát.
1: Sziasztok. Ja, még nem.
2: De...

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: A szerb államfő úgy értékelte, hogy Szerbia és Kína új fejezetet nyitott az együttműködésben a gazdaság, a tudomány, az innováció és az oktatás területén, amelyet az övezet és út kínai kezdeményezésnek köszönhetően váltak valóra. Alexander Vučić elmondta, hogy különös figyelmet fordítottak az új beruházásokra, az infrastrukturális projektekre, az ipar fejlesztésére, az energetikára, a modern technológiákra, a mesterséges intelligenciára, valamint a két ország közötti kereskedelmi együttműködés további erősítésére. A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken.
9: Elpusztult Európa legidősebb hímjeges medvéje Lloyd a Nyíregyházi Állatpark lakója volt, a hírt az intézmény Facebook oldalán közölte. A jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15-18 év, így Lloyd, aki 26. életévében hunyt el, valódi Matuzsálemnek számított.
10: Időjárás.
9: Napos időnk lesz, ma a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
14: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
4: indulj el a startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 15 perc van, rendőrök ott állnak Szabadkán a Népkör utcájában, illetve a Kizur István iskola környékén cirkál egy motoros rendőr, szintén Szabadkán. Ennyi rendőrinfók van, ha bármit láttok, akkor írjatok nekünk a 063-621-605-ös számra. Most már elérhetjük a üzeneteiteket, helyreállt itt a rend a Pannonban. Áramszünet tekintetében Szabadka érintett, pannonrtv.com-on elolvashatjátok az ezzel kapcsolatos részleteket. Egyes utcákban 4:10 és 4:1 között nem lesz áram, tehát gyakorlatilag mostantól 4:1-ig. Csodálatos időnk van, 28 fokos csúcshőmérsékletre, sőt 30 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk ma, és az előttünk álló napokban is verőfényes napsütés lesz. Szerdán például 33 fok. Wow! Na, be kell kapcsolni a klímákat most már.
2: Yes! A rendőröket látok, írjatok nekünk, 9 óra 16 perc van.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Programajánló.
7: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: jogában áll hallgatni.
1: Hello! 9 óra 37 perc van. Utolsó témánk következik. A kegyetlen szomszédok, a hangoskodó szomszédok, és az ellenük sajnos való lehetséges védelmi mechanizmusok és eszközök.
2: Azt akarom mondani, hogy szerencsére van tapasztalatunk ebben.
1: Mindig van.
2: Igen.
1: Mindig van. Az egy olyan ház, ami vonza szerintem azt, hogy ott valami hangos dolog történjen. Legyen ott bárki és bármilyen
2: lehet,
1: ember.
2: Lehet, hogy írják fel a hirdetést, hogy a város leghangosabb embereit kérjük.
1: Alapvetően az úgy hozza magába, mindenki hangosan beszél, üvöltöznek, tök mindegy, hogy hány óra van, ha este 10:30 vagy 12, hajnali 4, a
2: volt,
1: fobágástól
2: hogy hajnali
1: kezdve.
2: Háromkor videóhívásban beszélt a fickó,
1: igen,
2: aki ott
1: üvöltözve.
2: Nagyon hangosan,
1: fontos egyébként hozzájárul ahhoz, hogy még jobb legyen a hangerő, vagy még, hogy is mondjam, teljesebb legyen az élmény, hogyha hallgató részről nézed. Tehát kell a nagy hangerő, kell az a betonfelület, az a mennyiségű betonfelület, ami ott van, ami fölé egyébként egy bádogtetős szerkezet nyúlik, ami hát ugye egyfajta hangszóróként.
2: Tudják, hogy szereted a vízhangot, és akkor ez még úgy vízhangzik.
1: Jól felerősíti azt, ami egyébként sem halk. Na, de lehet védekezni egyébként ez ellen. Én őszintén nem szeretnék, mert úgy vagyok vele, hogy talán nem az én dolgom lenne azt.
2: Én tudom a védekezést, telefonszám, kommunális
1: rendőrség.
2: De vannak
1: ilyen speckó füldugók egyébként, és akkor vannak erről tesztek, tehát többen kipróbálták ezeket. Nem is könnyűre beszélni, de amúgy szerintem ilyen füldugókat simán vehetsz tök olcsón, szerintem nyilván gyógyszertárba, és nem tudom, hogy valaki használ ilyeneket alváshoz.
2: Sokan alapvetően használnak egyébként. Én nem használtam alváshoz. Nem tudom, egyszer volt füldugom, de nem tudom, hogy miért. Egyszer valamiért vettem.
1: Nem olyan nem tudom, téma ez, vagy hasonló probléma. Lehet feltételezem. Nem használtam füldugót, viszont vannak ezek a kis fülhallgatók, ami ilyen, az a kis bedugós, ilyen gumi végű, és az végül is úgy bevákumozódik a füledbe, és azáltal tud ilyen nagyon jó hangminőséget produkálni, ugye, mert teljesen koncentrált a hang, ami a füledbe jut, külső zajok nélkül. Tehát neki gyakorlatilag az is az egyik funkciója, hogy letompítja, ugye füldugóként funkcionál, letompítja a kültér zajait, viszont itt azért fontos megjegyezni, hogy az egy kicsit így fura annak a viselete. Tehát főleg, hogyha te kábeleset használsz, ez nem is szokott zavarni, hogy
2: azért betekeredsz éjszaka alvás közben így a kábelbe.
1: Hát igen, ezért nem feltétlenül jó a kábeles megoldás. Képzeld el, hogy ez úgy működik, mint ezek az ilyen, mi is az a készülék, amivel megvizsgál téged az orvos.
2: Stetoszkóp.
1: Na az, igen. Tehát, hogy átviszi a rezgéseket, és minden felerősödik, amikor te hozzáérsz valamiéhez. Tehát a kábelt, hogyha megéríted, akkor az neked a füledbe az ilyen sokszorozott hangerővel jön vissza, ilyen ilyeneket hallasz, pedig csak hozzáértél ugye a kábelhez. Ez lehet így a zavaró. A másik pedig az, hogy szerintem mondjuk, amikor alapvetően úgy, mit tudom, csak van egyfajta csend, vagy szintű csend ugye az éjszaka folyamán, ha te még így füldugózol, és akkor ez nem azt fogja okozni, mint ezek az ilyen nagyon effektív süket szobák, hogy akkor elkezdett hallani a saját testednek a zajait, mert az megint zavaró.
2: Füldugóval nem hallod egyébként, füldugóval nem hallod, viszont én a fejhallgatónál tapasztalom ezt, amiről beszélsz, mert mondjuk amikor indulok a pannomból haza, felteszem a fejhallgatót, de még nem kapcsoltam be a zenét, és mondjuk tolom ki a biciklimet a pannon udvarából, akkor nagyon furán hallom a zajokat, és nagyon erősen hallom a saját szívdobogásomat. És ez végtelenül idegesít, nagyon fura, nagyon szokatlan. De ahogy elkezdem hallgatni a zenét, akkor nyilván más nem hallok a zenén kívül. Ennek igen. A rendőrök örülnek a legjobban, ugye múlt héten jól megbüntethettek volna, ha elkapnak bicajozás közben.
1: Nagyon akcióztak.
2: De hogy a füldugónál, a hagyományos füldugónál te nem hallod a saját testednek a
1: zörejét. Hát akkor azért, hogy jól működik.
2: Az jó egyébként, igen. És most, ahogy erről beszélünk,
1: szemkötők, vagy mi ez, ami...
2: Nem is tudom, hogy én miért nem szoktam használni füldugót egyébként.
1: Szemedre teszel. Hát lehet, hogy érdemes.
2: Én nagyon mindenre felébredek.
1: Jó, csak tudod, mi van most, akkor azért csak van egy ébresztő. Ott van az, hogy tudod, ez a függésünk a telefontal, ez abban is megnyilvánul egyébként, hogy mindig elérhetőnek kell lennünk, és mindig elvárjuk mást, hogyha valami baj van, vagy tudod, ezért egy ilyen összekötetésben vagy emberekkel, családtagokkal. És én a telefonnal is ilyenkor úgy vagyok, hogy így tudod, nem akarom teljesen kizárni magam a világmindenségből, mert bármikor történhet bármi, tudod, és akkor hadd csörögjön, hadd ébredjek fel, hogyha valami baj van valakinek, tudod, keres, vagy nem tudom, tehát hogy ez is azért egy fontos szempont. A másik meg ugye, bocsi, az ébresztő órának a hangja, tehát hogy...
2: Jó, de beállított hangosabbra, tehát hallani fogod.
1: Nekem néha túl okos a telefon, meg a rendszere, és néha úgy ítéli meg, hogy mondjuk nem tudom, sokat nyomkodtam és néztem, akkor ne ijesszem meg, hogy éppen a kezemben van, amikor csörög, és ő lehalkítja ezt a funkciót automatikusan. És akkor nekem mindig minden este ezzel szórakozok, hogy manuálisan így tekerem vissza a hangerőt, vagy akkor majd így csörögjön rendesen. És vagy még így is, tehát volt rá példa, hogy akkor ő lehalkítja magát azért. Szerencsére felébredek rá, mennyivel, hogy közel van a fejemhez, és a vibráció is már ébresztő hatású. De na, úgyhogy hát az nem hülyeség igazából, hogyha ez így működőképes, ki kéne próbálni egyszer egy füldugót.
2: Igen.
1: Mit ad?
2: Én gyerekkoromban úszásnál használtam különben, akkor nagyon gyűlöltem.
1: Az, hogyha mondjuk van egy ilyen szomszéddal kapcsolatos probléma, az mindig egy olyan idegszálat
2: igen.
1: feszít, meg mozgat meg az emberben, ami miatt te rágódsz, és onnantól kezdve, hogy ő halkan is beszél, te fülelsz, hogy akkor így mennyire hangos, most még mindig halt, hogy beszél, és már az is zavaró, hogy ők halkan beszélnek, meg mozgás van, meg nem tudom, mi van.
2: Alapvetően zavaró az az embernek vannak szomszédai. Nagyon szeretnék itt tanyán élni, ahol nincs körülöttem 5 kilométeres körzetben senki.
1: Hát
2: azokon
1: na.
2: kívül, akivel együtt élek nyilván, de nem tudom, nekem ehhez abszolút nincs türelmem már. Én tudom képzelni, hogy 70 éves koromra én olyan idegállapotban leszek a szomszédoktól, hogy így csúnya dolgokat fogok művelni.
1: De az az, aminek meg ugye megint csak semmi értelme. Tehát ilyenkor az embernek nyilván az első gondolatai mindig azok, hogy akkor na, akkor hogy tegyünk, akkor hogy adjuk vissza, tudod? De csak az a baj, ez egy olyan lavina tud elindulni, aminek hát mi sem láthatjuk a végét előre.
2: Igen, ebből jönnek ez azok, borzasztó. Amikről ugye beszélünk, mindig cikkeket is írnak, hogy a diófám ága átlóg a szomszédba, és akkor ebből ilyen nagy pereskedés lesz a végén.
1: Veszélyes, belemenni ebbi a játékokba.
2: Gyilkossági kísérlet,
1: igen. Hát tényleg, tehát, hogy na,
2: átlóg az ág.
1: Óvatosan kell eljárni. Ilyenkor a türelemmel esetleg beszélni, szólni a szomszédnak. Szerintem nagyon sokszor egyébként az abszolút meggyőző és
2: nagyon hangos fiút egyébként abszolút helyre tette az, amikor egyszer reggel fél ötkor fölhúztam a rolót, vagy nem az éjszaka háromkor volt, az is éjszaka háromkor fölhúztam a rolót, és kiordibáltam, hogy most már elég volt, mert előző nap is reggel fél ötig ébren voltam, mert végig ott dáridóztak, és igazából akkor ő elnézést kért, és ő akkor fogta föl, hogy ő bennünket zavar. Tehát addig neki eszébe se jutott.
1: Igen, igen.
2: És akkor utána a kis
1: jó, hát most
2: bárjukat elköltöztették az ablak alól.
1: Igen. Hát na, füldugóra fel, ha más nem, akkor is egy jó opció. 9 óra 45 perc van, egyúttal a műsorunk végéhez is értünk.
2: Sajnos.
1: Úgyhogy szomorú
2: jaj,
1: szívvel búcsúzunk tőletek.
2: Presszúzni? Nem fogjátok elhinni. Ki? Szerintetek ki fog jönni ide most a stúdióba? Hát Zecó!
1: Így van. Érdekes témákkal készült Zeci.
2: Nagyon érdekes témák,
1: úgyhogy
2: a
1: majd,
2: családi
1: hallgassátok, dolgok. Hallgassátok.
2: Jönnek majd a presszóban.
1: Viccet féletében tényleg hallgassatok, jó szokott az
2: örül.
1: Lenni.
2: Mi viszont már a búcsúzunk. Ebbe az információba.
1: Mi viszont már a búcsúzunk. Aki itt volt veletek, az Lajku Anett.
2: Sánta Zoli.
1: És Nagy Viktor természetesen. Hello!

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagy lelkűen a nemes ügy mellé álltak, és kiki erejéhez mérten adományával hozzájárult ehhez a nagy sikerhez, írja a közösségi oldalán Sövény Rudolf, a szabadkai városi képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. A hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal adott hont a Gyöngyös Bokréta és a Durindó Népzenei és Néptánc Fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. A 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyarkanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más veszélyhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a több napos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehettek, illetve részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán is. Gyásznapot hirdettek már a Nagykikindán. A 7 éves Mihajlo Smetanát május 10-én ütötte el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagykikindai Közkórházba, majd onnan az Újvidéki Gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajlo tragikus halála kapcsán Nagykikinda polgármestere Mladen Bogdan május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. Légi csapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állítások szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
10: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
11: Miért?
10: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
0: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
10: Írassa gyermekét magyar osztályba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
0: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
13: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
15: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10-16 perc van, nézve Kempéter Zeci vagyok, és itt van velem Viktor, aki kitartóan itt van velünk már reggel 6 óra óta, le a kalappa, felébredt korán reggel, éltitek Bajmokon, megissza a kávéját, és így berepül. Érdekes különben, ugye Viktor, hogy nem nagyon van kanyar különben Bajmok meg a Szabadka között, ez egészen hihetetlen, mint tényleg, mint a vonalzóval húzták volna meg az utat. Úgyhogy teljesen jó, így tényleg valóban könnyű dolga van. Lenne ilyen önvezető autó, szerintem az így simán elhozna különben, lazán. Na hát a mai műsorban is készültünk nektek különben programokkal, meg érdekességekkel, meg vendégekkel, meg sok-sok mindennel, mint ahogy már megszokhattátok, meg rengeteg jó zenével, hiszen ez a lényeg. Ilyenkor, tudjátok, úgy van a nagykönyv szerint, hogy 10 órakor váltanak az emberek, ezt tudtátok? Így tanuljuk mi annak idején, elárulom nektek. Ilyenkor tudod, már mindenki dolgozik, hallgatja a rádiót, és persze lehet dumálni sokat, de hát mindenki zenét akar. Ezt mondja a nagykönyv. Úgyhogy már mi sem fog titeket sokat zavarni, de azért majd nyomjuk nektek az információkat a sok-sok jó zene között. Úgyhogy szóljon is a következő dal, majd mindjárt kiderül, hogy Viktor mit spinnel nekünk.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Micsoda?
7: Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
7: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
7: A Cröven a Jabuka együttes.
6: A Frénia.
7: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
6: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
7: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
6: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
7: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Wow, képzétek, mi történt? Földrengés rázta meg hétfő délután Közép-Dalmáciát, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. Biztos van benne, ezt nem fogom tudni kimondani. Na mindegy. A 3,6-os erősségű rengés 17 óra 25 perckor észlelték, epicentrum a Splittől mintegy 30 km-re északra, Sinntől pedig körülbelül 22 km-re északnyugatra volt. Hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 5 km-es mélységben helyezkedett el. A földmozgást Közép-Dalmácia több településén is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ honlapján. Egyes beszámolók szerint a földmozgás néhány másodpercig tartott, és két erősebb hullámban lehetett érzékelni. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, szerencsére.

A Pannon Press Suite támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
7: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

cor e mostre. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Pannon Presszó, az igazi koffein terápia.
1: Húha, ezt kapjátok ki! Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Hihetetlen, de csak Nizsben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el. Ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews szerbiai műsorában. A nyugtatók és az antidepresszánsok Szerbiában sokak számára mindennapi segítségé váltak a stressz, a szorongás, az érzelmi nyomás kezelésében, ugye? És hát a témáról Marija Gyurovics pszichiáter, pszichoterápiára szakosodó szakolvos beszélt a csatornának. Szerinte az egy lakosra jutó egy doboz nyugtató mindenképpen aggasztó adat. Ugyanakkor fontos lenne tudni, hogy ezeket a gyógyszereket szakorvos írta fel, vagy recept nélkül gyógyszertárban vásárolták meg őket. Ez nagyon fontos, csak így lehet megállapítani, hogy olyan gyógyszerekről van-e szó, amelyeket szabályosan, a megfelelő javallatok alapján írtak fel, vagy részben indokoltan alkalmazott, részben pedig a betegek által túlhasznált készítményekről, illetve olyan esetekről, amikor a gyógyszerészek saját döntésük alapján szakorvosi tanács és recept nélkül adnak ki gyógyszert, mondta Gyurovics. Pszichiáter szerint az adatok alapján arra lehet következtetni, hogy Szerbia lakossága meglehetősen szorongó, és sokaknak szükségük van valamilyen terápiás segítségre. Úgy fogalmazott, az emberek többnyire akkor nyúlnak gyógyszerhez, amikor más megküzdési módszerek már nem működnek. Ezek közé sorolta a pihenést, az alvást, a barátokkal való beszélgetést, a megfelelő és kiegyensúlyozott táplálkozást, valamint azokat a módszereket, amelyek segítenek az érzelmi állapot szabályozásában. Úgy tűnik azonban, hogy itt valami nem működött, ezért fordultak az emberek a nyugtatók, illetve szorongás oldók használata vagy túlhasználata felé, mondta. Gyurovics arról is beszélt, milyen hatások van ezeknek a gyógyszereknek, mint elmondta, szorongás oldó hatásuk van, vagyis csökkentik a szorongást, emellett nyugtatónk is hatnak, úgyhogy oké, szedációt okozhatnak, ugye? Néha műtéti vagy más beavatkozások előtt előkészítésben alkalmazzák őket, vagy az elalvást segítik. Izomlazító hatások is van, ellazítja az izmokat, az utolsó hatások pedig hipnotikus, vagyis altató hatás, magyarázta. Nagyon jó, de ez már a durva dolog. Hát azért ennyi, Viktor, azért ennyit te se szoktál beszedni, nem? Tehát azért szerintem nem. Úgyhogy bármilyen szörnyűség. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy röviden azt mondják, hogy oké, elfogadjuk, hogy ezt használják, de azért nyilván mindenki azt mondja, és ő is azt mondja, azért csak okosan, meg azért tudjuk a határokat, mert ezekre dolgokra az a baj, hogy könnyű rákattanni, mert mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi mindenre ilyen nagyon könnyen rákattanunk, úgyhogy hát oda kell figyelni magunkra röviden.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagylelkűen nemes ügy mellé álltak, és kiki erejéhez mérten adományával hozzájárult ehhez a nagy sikerhez, írja közösségi oldalán Sövény Rudolf, a szabadkai városi képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. A hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal adott hont a Gyöngyös Bokréta és a Durindó népzenei és néptánc fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. A 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más veszélyhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a több napos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehettek, illetve részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyar Kanizsán is. Gyásznapot hirdettek már a Nagy Kikindán. A 7 éves Mihajlo Smetanát május 10-én ütötte el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagy Kikindai Közkórházba, majd onnan az Újvidéki Gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajlo tragikus halála kapcsán Nagy Kikinda polgármestere Mladen Bogdan május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. Légi csapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak.
0: időjárás.
6: Szabadkán és környékén 27 fok van, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
7: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
8: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
9: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
10: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
9: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
8: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
11: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
12: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
14: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
15: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 11 óra 16 perc van, és itt van velem a vonal túlsó végén. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. Szia, halljuk egymást?
2: Igen, halljuk egymást. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Arról van szó, hogy nem sokára szecesszió napja lesz. Ilyenkor különben mivel szokott készülni a város?
2: Szecesszió világnapja ugye június 10-én van, ezt mindazok a városok ünneplik, ahol a szecessziós építészet megbélyegzi a városnak az arcképét. Van is különben egy ilyen európai hálózat, aminek része Szabadka is. Ennek különben vitathatatlan nagy harcosa, élharcosa Viktória Ladzsics tanárnő volt, aki elkezdte ugye hangoztatni azt, hogy Szabadkának mekkora szecessziós öröksége van, és így kerültünk mi így a szecesszió térképére Európában. És sokáig nem volt érdemben foglalkozva a szecesszió témával, viszont mindenki a saját szférájában kezd arra rájönni, hogy a szecesszió mekkora érték és mekkora forrás a városban, legyen szó turizmusról, legyen szó építészetről, kulturális tartalmakról. Úgyhogy néhány évvel ezelőtt próbálkoztunk egy szakmai konferenciával, de az egy nagyon szakmai építészeti konferencia volt, és utána rájöttünk arra, hogy lehet, hogy ezt inkább jobban a polgárok felé is irányítani kellene ezt a kezdeményezést, úgyhogy tavaly már egy könnyedebb hangvételű rendezvénysorozatot szerveztünk június 10-én, de idén ezt még ki is bővítettük, tehát június 10-én lesz egy konferencia, amit hangsúlyoznék, hogy bár lesznek szakmai előadások is, de nem az a nagyon szakmai konferencia, ami nem fogyasztható, vagy nem értelmezhető szakavatatlan szemmel és füllel, tehát én se vagyok építész, de mégis követni tudom majd ezeket az előadásokat, de rácsatlakoznak erre a konferenciára, vagy előadássorozatra más kulturális intézmények is, mint a Városi Múzeum, ahol éppen most van egy szecesszió tematikájú kiállítás, a Kortárs Galéria filmvetítéssel és tárlatvezetéssel, és mindenki a maga módján hozzáadja a saját kis részét ehhez a szecessziós programhoz.
1: Igen, alapvetően visszatérve a konferenciára, ugye itt az az érdekes, hogy alapvetően az emberek tartanak ezektől a konferenciákról, és mindig ugye az van, hogy nem hallottunk róla időbe, beszabad-e mennem. Hát az, amikor azt mondod, hogy nyitunk a polgárok felé, de hát ez nyilván fontos majd elmondani, hogy hol lehet ezt ugye követni, hogy mi mikor van, de szóval ide tényleg szabad a bejárás.
2: Szabad a bejárás, van különben egy honlapunk, tehát tavaly már szerkesztettünk a magához, a rendezvényhez egy honlapot, magyarul szecessziovilágnap.com, de ugyanaz szertartalommal megtalálható a szeckidánszecesszie.com honlapon, itt lehet regisztrálni, ez mondjuk szervezési szempontból jó, hogy tudjuk, hogy körülbelül hány emberre számítsunk, de nyitott a program, tehát bárki részt vehet ezeken az előadásokon, mert hogy lesz egy, ugye, mint mondtam, kicsit szakmai része délelőtt a Városházán, ebédszünet után lesz egy városnéző túra, ahol mindig lehet újdonságokat hallani a városról, a város fejlődéséről, az építészetről, és a délutáni program pedig a Városi Múzeumban fog folytatódni, tehát ott is lesz előadás, lesz egy könyvbemutató, egy nagyon érdekes könyvről, ami az idén jelent meg Magyarországon, a szecessziós építészet a Magyar Királyságban, melynek a fedőlapján például már Rájhol Ferenc palota szerepel, ugye a vasútállomással szembeni szecessziós épületről van szó, úgyhogy nagyon izgalmas programok lesznek szerintem, és próbálunk korcsoportok szempontjából is nyitni olyan értelemben, hogy megkértük az MCC-t, a Szabadkai MCC-t, hogy ők is vegyenek részt a szervezésbe, valahogy szólítsuk meg a középiskolásokat, úgyhogy rájuk majd egy ilyen Reels pályázat vár, napokon belül indítjuk, hogy így ők is hozzá tudjanak járulni a programunkhoz.
1: A szabad elmondani, hogy ott mi lesz a feltétel, vagy az maradjon?

0: titok?
1: Hát majd ezt, amikor a pályázatot megjelentetik, akkor ne lőjek le poént, ne spoilerezzek, majd elmondják az MCC kollégák, és természetesen ugye nem maradhat ki a zsinagóga sem, mint helyszín, tehát mint ahogy a tavalyi évben is, így az idén is koncerttel zárul majd a június 10-i program, amikor megszólalnak a vadászkürtök, ugye ezt már a zsinagóga alapítvány meg is hirdette, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ellentétben a korábbi gyakorlattal, akik nem tudnak minden programon június 10-én részt venni, tehát a Kortárs Galéria, a Városi Múzeum, a Könyvtár 11-én és 12-én is szerveznek felnőtteknek, gyerekeknek, tehát több korosztálynak programokat, úgyhogy érdemes lesz követni a honlapot, illetve a közösségi oldalakat, mert mindenhol próbáljuk, ma igyekszünk majd meghirdetni a tartalmakat.
0: Ez a lényeg, úgyhogy odáig még van idő, mindenkinek van ideje felkészülni, érdeklődni és bekövetni titeket, úgyhogy köszönjük szépen. Góli Csilla volt itt velünk, Szabadka alpolgármestere. Köszi szépen!
1: Én köszönöm a lehetőséget! Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Programajánló.
8: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Oké, na nézzük egy kis közérdekű információt. Például ugye a tavaszi nagy takarítási akció ma is holnap különben Pest-Csarahelyi közösségben zajlik. Utána nézzük, hogy mi újság a határon. Hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk menni, akkor Horgos 1, Röszke 1, 23 perc, és ugyanígy Kelebi a Tompa is 23 perces. Gyálat-Tisza-sziget az laza. Utána Horgos 2, Röszke 2, 39 perc, és Királyalom Ácsadhalom 10. Úgyhogy alapvetően ez a szituáció. Ha Magyarországról szeretnénk Szerbiába menni, akkor mindenhol 7 perces az átlépés, ami most nem azt jelenti, hogy pont 7 perc, de azt jelenti, hogy torlódás nincs. Ami még érdekes, vagy ami még fontos tudni különben, hogy ebben a pillanatban szinte pár perce úgy írják, hogy Kodrátics Koku Partizánszkoj, tehát hogy ezen a környéken elvitt a pók egy fehér Citroént. Jó ezt tudni különben, mert nekem egyszer vitte el a pók az autómat, nem tudom, Viktor, te jártál-e már így? Az a baj, nem tudod, hogy mi történt, csak nincs ott a kocsid. Én azt hittem először, hogy ellopták, és teljesen kivoltam, hogy mondom, Jézusom, mondom, hát én hallottam ilyen történeteket, de mondom, hogy ez pont velem történik, meg mondom, ez elég gáz, ráadásul a júgom volt, tudod, akkor nekem az volt a mindenem, bár most se örülnék, ha elvinnék ezt az autót, mert igazából sose jó, ha elviszik az autót, de ne lopja el senki. És amikor eszembe jutott, hogy különben lehet, hogy benne van a pakli, vagy a pók vitte el, akkor felhívtam a pókot, és mondtam, hogy ez meg ez a rendszámtáblai autó ott van önöknél, és amikor mondták, hogy igen, akkor belőlem kijött az, hogy hála a jó Istennek, hogy maguk vitték el, itt annyira kétségbe voltam esve, így értek el, hogy a szörnyű, mert nem hagynak semmi üzenetet. Kimész, és nincs ott a kocsid. Ez a pók, ez kegyetlen. Ettől mondjuk sokkal jobb egy kerékbilincs, vagy egy bármi, nem? Mert akkor legalább lát. Na jó, de most ebben nem menjünk bele, ez minden ország másképp csinálja. És van még egy olyan, hogy a kelebjai úton kettő motor megy fel s alá. Na most itt mire gondolnak, ugye a motoros rendőrök, mert motoros rendőr van most, egy biztos. Én nekem van egy ismerős a rendőrségen, kérdeztem, mondom, mi ez az új őrület, és mondták, hogy képzeljétek el, hogy ez új volt, de kaptak a várostól állítólag ilyen. Most ezek ilyen úgy tudom, most egymás között beszélgetni, most ez mennyire hivatalos, nem tudom, de elmondom nektek, négy szem közt vagyunk, hogy ugye kaptak ilyen robogót, és állítólag olyan trükk is volt, hogy hiába volt motor, nem volt szakképesített rendőr, aki ezt tudja vezetni. De már megoldották a kis huncutok, hogy legyen. Emberek, hogy mennyire aktív az a motoros rendőr, mintha nem tudom tényleg, mintha ilyen valami extra bónuszokat kapna érte. Mindenki után megy, mindenkit elkap, leállít. Nem gonosz, hallottam már sztorikat, de hát nem gonosz a rendőr, de hát elenged, gondolom, ha reális, hát nem vagy bűnöző, vagy nem tudom, nem csináltam őrült dolgot. Na de mindegy, szóval motoros rendőr az egy kemény dolog. Én nekem van egy szörnyen rossz logikám, ezt még elárulom nektek, ez pedig az, hogy amikor nagyon-nagyon-nagyon sok a rendőrként az utakon, és amikor tudod, hogy bármikor megjelenhet a motoros rendőr hátul, én szerintem akkor az van, hogy már nem is tudsz annyira a forgalomra figyelni, mert mindig azt mondja, hogy hol van rendőr. És szerintem ettől nem biztonságosabb, hanem veszélyesebb sokkal a közlekedés. Na de, ezt én mondom. Szerintem a rengeteg rendőr nagyon veszélyessé teszi a közlekedést. De ez az én saját véleményem. Hát most ezzel valaki vagy egyezik, vagy nem. Nem tudom, hogy vagytok, ezzel írjátok meg esetleg, de szóval mit tudom én. Ne legyenek rendőrök.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Programajánló. Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Nos, van egy ilyen info, hogy az év végéig újabb nyugdíjemelést terveznek Szerbiában, és az állam külön megoldást keres azoknak, akik az átlag nyugdíjnál kevesebbet kapnak, mondta Reja Ognjević, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap igazgatója a szerbiai rádió és televíziónak. Mint fogalmazott, különösen azoknál vizsgálják a nagyobb emelés lehetőségét, akiknek a nyugdíja 40-45 ezer dinárig terjed. Ognjević szerint nem ugyanazt jelenti az 1%-os emelés annak, aki 100 ezer dináros nyugdíjat kap, mint annak, aki 30-40 ezer dinárból él. Hozzátette, még nem dőlt el, hogy a támogatás klasszikus nyugdíjemelésként vagy valamilyen külön juttatásként valósulna meg. A szükséges adatok júliusban állhatnak rendelkezésre, ezt követően dönthetnek az emelés mértékéről. A PIO alap hivatalos adatai szerint az átlagnyugdíj 2026 áprilisában 56.848 dinár volt, márciusban pedig 56.851 dinár, tett ki a business.rs-nek nyilatkozó Milos Grabuncsia, a Nezávisznosz nyugdíjszakszervezet elnöke szerint Szerbiában 1.658.000 nyugdíjas van, közül 980.000-en az átlagnyugdíjnál kevesebbet kapnak. A legalacsonyabb teljes nyugdíj 31.092 dinár, miközben mindegy 58.000 ember havi jövedelme 15.000 dinár alatt marad. A 45.000 dinár alatti járandóságúak között sokan vannak azok, akik alacsonyabb bérezésű ágazatokban, például a textil vagy gépiparban dolgoztak, illetve családi nyugdíjat kapnak. Grabuncsia szerint több esetben a megszűnt vállalatoknál elmaradt járulékbefizetések is hozzájárultak ahhoz, hogy az érintettek nyugdíja alacsony maradt.

cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőitől, a plénum pedig Rózsa Zsombor távozását követeli a közéletből. Néhány napra beköszöntött a nyár, Pekingben tárgyalt a szerb elnök, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A Vajdasági Magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a Vajdasági Magyar Közösség megújulásán. A Vajdasági Magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a Vajdasági Magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Még csak május végét írunk, de már is beköszöntött a nyári hőség. A meteorológusok jelenleg, illetve a meteorológusok szerint a jelenlegi 30 fok körüli hőmérsékletek jóval meghaladják a májusi átlagot. Az időjósok szerint csütörtöktől majd néhány fokos enyhülés várható, de egyelőre tartós lehűlésre nincs kilátás. Balázs Zita riportja.
2: A tavasszal érkezett hirtelen felmelegedés sok embert kicsalogatott a szabadba. A legtöbben ilyenkor egy hűsítő itallal vagy fagylaltal próbálják enyhíteni a hőséget. Hanák Klementina.
3: Nagyon örülök neki, mert tényleg ez idei év volt, szerintem a leghosszabb idő, amikor hideg volt, szóval örülök ennek a melegnek.
4: Hogy viseled el a nagyobb fokokat, a melegebb időjárást?
3: Eddig amúgy nagyon jól, kicsit úgymond melegen van, de nagyon jól eddig.
4: Van esetleg valami taktikád, ahogy megpróbálod lehűteni magad egy kicsit?
3: Hát még annyira nincsen, de néha ilyen hideg italok, meg ilyesmi.
2: Az idei téli időszakban hosszabb ideig voltak minuszok, ami sok ember számára megterhelő volt. Éppen ezért a lakosok különösen várták a felmelegedést és a nyárias időjárás érkezését. Natasa Miklenovics.
5: Én már nagyon vártam, nekem ez a tél valamiért most hosszabb volt, mint a többi, nem tudom, de már nagyon vártam, várom a nyarat, várom a meleget, de hál' Istennek eljött, úgyhogy hát igen, megyünk jégkásázni majd.
4: Ezekben a nagyon meleg időjárásokban hogyan próbálod egy kicsit lehűteni magad? Van esetleg valami taktikád?
5: Hát nagyon nincs, de hogyha neked van, nyugodtan mondd, mert nekem is kéne. Hát mondom, jégkásázni szoktunk a barátnőkkel, az a legtöbb, elmegyünk fürdeni a közelbe, hogyha van valami.
2: Májusban eddig átlagosan 24 fok körül alakult a hőmérséklet, ehhez képest a héten tapasztalható 30 fokos meleg jóval átlag felettinek számít. A hőség szerdán tovább erősödhet, amikor a hőmérők akár 32 fokot is mutathatnak. A szakértő szerint ez a szokatlanul meleg időjárás rendkívülinek tekinthető. Kovács Géza, klímakutató.
6: Az időjárási helyzet tényleg különös, mert gyakorlatilag észak-nyugati szél fúj, tehát nem délről érkeznek a meleg légtömegek, hanem egy hosszan elnyúló hidegfront, ami már napok óta Nyugat-Európában okoz hűvösebb, illetve Észak-Nyugat-Európában hűvösebb időt, az ott vesztegel, nagyon lassan halad keletre, és ennek a meleg oldalára kerültünk is, függetlenül attól, hogy a légmozgás az gyakorlatilag észak-nyugati, ami általában hűvösebb levegőt hoz. Most ez viszont egy meleg fronti hatás, ami még kitart nem csak ma, hanem még szerdán is.
2: Csütörtöktől átmeneti lehűlés várható, amely előreláthatólag csak néhány napig tart majd. A hőmérséklet mindössze néhány fokkal esik vissza, így továbbra is kellemes, 24-25 fok körüli idő marad. Az előrejelzések szerint hétvégén visszatérnek a nyári melegek.
1: Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, mint a meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fővezetéke Gorobije település közelében. A csőterés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsani és Gornyi Milánovász lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását nagyjából szerdára ígérik, a csácsáki kórház pedig közölt, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen el is halasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Ötödik sebességbe kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom, a MOL és a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Lobod Árpád összefoglalója.
0: Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására. Hernádi Zsolt vezérigazgató szerint az elmúlt hónapok intenzív tárgyalás sorozatának köszönhetően jelentős előrelépés történt az adásvétel megkötése érdekében. Hozzátette, derülátó, de bizonyos feltételeket még véglegesíteni kell az elkövetkező hetekben a régió és főként Szerbia energiabiztonsága érdekében. Ez a megállapítás egybecseng a szerb illetékes miniszter kijelentésével is, ami szerint az ország kiemelt érdeke a pancsovai finomító zavartalan működése és a hazai szükségletek kielégítése. Dubravka Djedović Handanović, energetikai miniszter. A kérésünk egyértelmű, a finomító a lehető legnagyobb mértékben dolgozzon, fedezze a szerbiai piacot, hogy ne támaszkodjunk behozatalra a továbbiakban, erre ne legyen szükség. Egy nagyon jó állapotban lévő finomítóval rendelkezünk, a főjavítást 2024-ben végezték el. Rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy stabilak maradjunk, mindenek előtt a szerbiai kőolajipari vállalaton keresztül. Ez a mi célunk a MOL-lal folytatott tárgyalásokban. Ők a működési rugalmasságot szeretnék megvalósítani, hogy tevékenységüket hatékonyabbá tegyék a MOL csoport szintjén. Szerbia számára kritikus tárgyalási pontnak számít az elővásárlási jog, amennyiben a MOL a jövőben el akarna adni a NISZ-t. A pancsovai finomító kapacitás megőrzése, ahonnan a nagykereskedelmi üzemanyagpiac 80%-át bonyolítja le, a petrohémia vegyipari cég folyamatos működése, valamint a Gazprom által korábban megkezdett és vállalt fejlesztési projektek folytatása. Az amerikaiak kikötése, hogy a megállapodásnak garantálnia kell a Gazprom teljes mértékű és végleges kivonulását a tulajdonosi és ellenőrzési struktúrából. Ezen felül az OFAC fenntartja a jogot minden egyes pénzügyi lépés és a végleges szerződés jóváhagyására.
1: Alekszandar Vučić szerb elnök hivatalos látogatása keretében Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai államfővel a népi gyűlés nagy csarnokában, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesült. A találkozót vörös szőnyeges ceremónia, díszőrség és a szerb, illetve kínai himnusz elhangzása kísérte. A két ország delegációjának megbeszélésén Xi Jinping hangsúlyozta, a világ egyre turbulensebbé válik, ezért Kínának és Szerbiának tovább kell erősítenie az együttműködést, a kölcsönös bizalmat és a politikai támogatást. A kínai elnök úgy fogalmazott, bízik abban, hogy Vučić látogatása új mérföldkő lesz a kétoldalú kapcsolatokban, és új szintre emeli az átfogó stratégiai partnerséget. Vučić megköszönte Kínának és Xi Jinpingnek a Szerbia iránt tanúsított tiszteletet és támogatást. Kiemelt, hogy a politikai megállapodások nélkül nem lehetne gazdasági együttműködésről sem beszélni.
7: Politika takoa nem otvara sírom.
8: A politika tárja ki előttünk a gazdasági fellendülés lehetőségét. Kínában ez így működik. Egyébként mindenhol így működik ez, csak van, aki úgy tesz, mintha ez nem így működne. Itt ez így működik. Nyíltan, transzparensen és tisztán.
7: Otvoreno, transparenten i csiszt.
1: Légi csapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. A hétvégén újra elhozza Paricsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében a Vigadó teraszán. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot, a szegedi szélműves formáció pedig táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok. 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Ravnica együttes és a Csantavéri Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth-díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával, finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodó vásárral is várják a Palicsra látogatókat. A pontos idő 12 óra 12 perc.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén szép napos időnk lesz, 30 fokos csúcshőmérséklettel.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Önnek is van takargatni valója?
12: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
11: Bármilyen van, befedjük.
12: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
12: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
17: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153-89-22-es számot, 061-153-89-22.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: van Nompresszó. Pörgesd fel a napod.
1: Nos, mondom nektek egy érdekességet, mert ugye van az Abázia mozi, ahol én egy pár éve tudtam meg, hogy ott magyar szinkronos filmek is vannak, aztán mindenki mondta nekem, hogy hát jó későn tudtad meg, ez már 1000 éve van, hát mondom, jó van, oké, nem tudtam. De szóval ma 26-a van, és szeretnétek moziba menni, ma 2 film is van, különben full magyar szinkronnal, ráadásul 3D-be, ez tök jó, mert nálunk Palicson, én voltam ott egyszer-kétszer moziban, amúgy tök jó, és ráadásul nagy teremben játszódnak ezek a filmek. 16:30-kor délután van a Super Mario Galaxis 3D-ben, full magyar szinkronnal, 500 dinár, és 20:30-kor pedig Star Wars, a Mandalore és Grogu film van, 3D-ben szintén magyar szinkronnal, 500 dinárért. Nézzétek, ahhoz képest nem volt abszolút mozing, most van választék, és ráadásul van magyar szinkron nálunk, Szabadkán, Szerbiában, az is szerintem az elég adja, és menjetek moziba.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland, közösség, kihívás.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió. A hétköznapok ritmusa.
1: Robotok, robotok, az amerikai robotikai vállalat most azt mutatta meg, az egyik, hogy mire képes két robotja, ha együtt kell működniük egy teljesen hétköznapi feladat során, konkrétan rendet kell rakni és megágyazni, tehát ilyen hétköznapi dolog. Bemutatójukban a cég humanoid robotjai egy hálószobában dolgoztak, először felakasztottak egy kabátot, becsukták a laptopot, elrakták a felhallgatót, majd a szemetet is kidobták egy lábban nyitható kukába. Ez önmagában is látványos, de az igazán érdekes rész csak ezután következett. A két robot közösen állt neki a gyűrött paplan beigazításának és az ágy megvetésének, miközben kisimították és összehajtották a takarót. Szinte emberi módon működtek együtt, apró biccentésekkel jelezték egymásnak, mikor melyik mozdulat következik, azért ez elég gáz, nem? A demonstráció lényege nem pusztán az volt, hogy a robotok el tudnak végezni egy házi munkát, hanem az, hogy ezt valós időben egymással összehangolva tették, ráadásul mindez központ irányítás vagy közvetlen kommunikáció nélkül. Ez azért számít nagy előrelépésnek, mert az ilyen finom koordináció az egyik legnehezebb feladat a humanoid robotikában. Egy tárgy közös megfogása, mozgatása, vagy akár egy paplan kisimítása rengeteg apró alkalmazkodást igényel, olyasmit, amit az emberek szinte ösztönösen csinálnak, de a robotnak ez mind ugye jelzés, úgyhogy ez elég durva. Egy baj van, amiről nem beszél senki. És most Viktor őszintén majd egy bólintással válasz erre. A szuper dolog, hogy például most holnap után például te is meg is vehetünk egy robotot, és akkor otthon majd ő dolgozik. Hol fér el az a robot? Amikor nem dolgozik, hol lesz? Mert nálam mondjuk beállhat a sarokba, de engem zavar, ne álljon. Tehát már neked van egy szobád, ahol elmehet, vagy nem, de hol? Ki megy az udvarba? De az is hülyeség, kérdezze az ablak, azt őrű szomorúan a teraszon, mert hol lesz? Tehát az a baj, hogy nagy. Tehát nem tudom, hogy valami nagy házakban oké, van neki egy szobája, vagy valami, de szóval nem tudom, vagy szekrényben magára sok az a szekrény ajtó. Hol áll a robot? Én ezt nem értem. De mindig nem is kell, hogy értsem, én nem akarok. Te akarnál ilyen robotot? Nem akar. Én sem. Old school-ok vagyunk mi ehhez már. Nem nagyon. Na mindegy, ilyeneket tudnak a robotok. Űr lett tényleg.

0: programajánló.
1: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
2: Délután 00:30-tól 3-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
1: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
2: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
1: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
2: a pozitív energiát
1: és a családot is.
2: Fitzóna
1: a Velatúron.
2: Találkozunk május 31-én Palicson.
1: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
2: találkozik a jó hangulattal.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. A vajdasági magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi politikai, illetve hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Alekszandar Vučić szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vučić a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa a Teslának az elektromos autók piacán. Hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a Kínai Kommunista Párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Július 1-től megszüntetik az összes parkolóautomatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkolójegyet váltani Budapesten. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számol be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. Korábban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal igazgatója arról beszélt, volt olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintot emésztett fel az üzemeltetés. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazda kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a Palicsra látogatókat.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
11: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
11: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
11: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Na és hát muszáj rádió ahhoz, hogy halljam egymást az én drága öcsém, mert Zvekán Tamás van itt velünk. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na az van, hogy te hetekre eltűntél most, aztán tudtam igazából, hogy elmentél Dél-Koreába, hát ugye pár évente csinálsz ilyen őrületet, elmész a világ másik felére. Na mesélj nekem különben erről az egész őrületről, amúgy különben Dél-Korea tényleg olyan, mintha lemásolták volna Amerikát?
2: Nem, egyébként lennem olyan.
1: Mert tudod, hogy nagyon ez megy a kultúrába, meg a K-pop, meg a mindig Amerika akarnak lenni.
2: Alapvetően vannak ilyen összefüggések, de szerintem ők azért most már nagyon megtalálták a magukét. Bár tény is való, hogy nagyon sok ilyen amerikai lánc van ott jelen, nagyon nagy mértékben. Nagyon sok szempontból, tehát divatmárka, közértek, boltok, tehát ilyenekből nagyon sok van, az igaz.
1: Jó, de nyilván akkor megvan a saját világuk is, meg a saját kultúrájuk is. Na mesélj arról, hogy amikor így leszálltál és elindultál, milyen volt az első benyomás, milyen volt Dél-Korea, gondolom, hogy teljesen más világ, mint ami nálunk van.
2: Tudod, mi az első, ami nagyon észrevehető? A kijelzők. Mindenhol őrületes nagy LCD kijelzők vannak, tehát Szóba szálltam le, ugye, a Incheon reptéren, és mindenhol kijelzők, hatalmas, masszív, de úgy képzeld el, hogy őrületes nagy LCD kijelzők vannak, tehát Szóba szálltam le, ugye, a Incheon reptéren, és mindenhol kijelzők, hatalmas, masszív, de úgy képzeld el, hogy több emelet nagyságú kijelzők, görbítettek,

0: Ugye ott minden K-pop sztárokkal van szinte. Tehát rengeteg kozmetika, rengeteg kozmetikai eszköz, vagy nem eszköz, hogy ilyen kentefizék. Tehát rengeteg kozmetikum, és ilyen K-pop sztárok, meg színészek, meg mindenhol ők vannak, mindent ők reklámoznak, meg ilyen. De van, amikor csak ilyen grafikaszerűség megy, van, amikor megy vagy rajta valami reklám, tehát ezerféle dolog. Nem beszélek egyébként, de mindenhol megy valami.
1: Tehát nem az a tipikus, mint amit Japánban látunk, ugye? Egyszer egy japán reklámot, amikor jön egy UFO, aminek kinyílik az alja, megjelennek a kis tőgyek, és akkor is spriccelget a gyerekek szájában lent, és akkor az a tej reklám. Tehát nem ilyen, most mondjuk a Viktor itt a komoly, ilyen reklám a Japánban, halál komoly, ez biztos te is láttad.
0: Nem, legalábbis ami az utcán megy, ezeket meg kell sikerülni az enni sokkal.
1: Azok nem. Na de láttam, hogy voltál gyönyörű helyeken, akkor azok mi, az gondolom, hogy jócskán a városon kívül valahol ilyen szobrok, meg parkok, meg hol mindenhol jártál?
0: Egyetlen nem, ezek mind a városon belül.
1: Mind a városon, ilyenek vannak a város, mekkora az a város, basszus?
0: 10 millió hatalmas.
1: Ja, 10 millió, aha.
0: Igen, én nem csak Szeulban voltam, de Szeulban láttam nagyon sok mindent igazából, és ott ugye mi egy nagyon központi helyen voltunk, Myeongdongban, és onnan mentünk így mindenfelé, mert onnan ilyen csillagmetódussal ugye mindig ki tudtunk menni valamerre. Voltam például a ilyen szari palotában.
1: Micsoda, várjál, megszakadt, hogy micsoda? A palotába?
0: Palotába, igen, császári palotába. Van 4, de én a legnagyobba voltam. Yongbuk, Chong, valami. Az, hogy nagyon bajban leszek ezekkel a nevekkel, mert nem tudom őket kimondani. De azt hiszem, hogy az a legnagyobb. Azt néztük meg. Aztán van egy, ami nekem nagyon tetszett, az vannak ilyen hanokfaluk, ami igazából ilyen a városon belül egyébként megtartották a régi épületeket. Tehát vannak ilyen egész kis negyedek, ahol még mindig élnek emberek, de az ilyen full az az old school kínai, japán behatású épületek, ahol még mindig élnek emberek. És azt úgy képzeld el, hogy van egy kis negyedecske, ami olyan, és akkor körülöttem a felhőkarcolók vannak.
1: De mi csak ott nevelik a kecskéket a felhőkarcolók között?
0: Nem, tehát nem tradicionális életmódot folytatnak, az épületek még a régiek.
1: Ja,
0: tehát mi megtartottak egyszerét.
1: Ja, hogy ott modern emberek élnek, csak az épületek a régiek.
0: Ez,
1: ja nem, azt hittem, hogy azok mit tudom én annak, hogy nem járnak iskolába, a kecskét nevelnek, de ott vannak amúgy Szőóban.
0: Nem, olyan, tehát teljesen modern, megérted, az ilyen halál klasszikus régi épületnek a parkolójában ott áll a GMRC, szóval ez azért van egy kis ellentét.
1: Na ez is egy érdekes dolog, ez mindig érdekes, amikor ennyire elmegy az ember messze, hogy amúgy az autók felismerhetőek?
0: Nem. Vagyis hát igen, de nem. Szóval Hyundai, Hyundai, Kia, tehát koreai autók, Kia, aha. Meg amit én itthon nem látok, és ott nagyon sok volt Genesis, amit én nem ismerek, de az a márka. Állítólag kegyetlen olcsó a koreai autó, ezért szinte mindegyik az. Uh-huh. És nagyon sok elektromos autó van, de tényleg úgy képzeld el, hogy szerintem 5 évesnél idősebb autót nem nagyon láttam, és olyan modellek, amiket én nem láttam életemben. Mm-hmm. De tényleg rengeteg Hyundai meg, vagy Hyundai, és Kia, és akkor, mivel a presztízs dolog az ugye az, hogyha nyugati autód van, akkor Mercedes és BMW. Aha. Mercedes és BMW, nagyon kevés Audi, meg valamiért Chevy-ket láttunk még, Chevrolet-kat relatív sokat, de Mercedes. BMW az van sok a nyugatiból. És ennyi. És én japán autót szinte egyetlen nem is láttam meg ilyenek, szóval.
1: Na igen, az is érdekel, hogy mekkorák ezek az emberek?
0: Egyre magasabbak most már, de olyan 180 környékén ja. Ér véget szerintem a férfi spektrum, és úgy átlagban. Hát például a fiatalabbak egyre magasabbak és magasabbak, szerintem az ilyen 175 centi, az már nem ritkaság igazából. Nagyon magasabb embert tőlem nem láttam, viszont a nénik, az vicces. Tehát a nénik szerintem 150 centi, vagy 155 centi, de hát ez tényleg olyan volt, néha úgy éreztem magam, mint Gulliver.
1: Aha.
0: De nem olyan durva. Alacsonyabbak, igen. Jaj, hogy én szétvertem a fejemet, ami ott voltam Koreában.
1: Mert?
0: Én mindent lefejeltem. Én mindent is lefejeltem. Jó van, hotelekben,

0: ilyen modellereken nem. De amint klasszikus valami hanokba voltunk, vagy egy ilyen izébe, Peti, én mindent lefejeltem egyfolytában, hogy úgy fáj a fejem még mindig.
1: Kék-zöld a fejed, mi? Tehát őrlet. Igen, ez...
0: De tényleg, nem tudok felállni a tusolóban szinte.
1: De még Google-ba kellett tusolod, vagy mi?
0: Nem, de a fejem úgy lett. Jaj, meg volt egy olyan busz, egy ilyen helyi járat. Én ott lehajtott fejjel kellett, hogy álljak végig az úton. Nem tudok, amikor felállok, akkor a fejem érinti a mennyezőt, vagy a tetejét.
1: A plafon. Hát akkor csak picik. Hát minden pici.
0: Ez pici, de 90%-ban ugye normális, ilyen normál méretűek vannak, de vannak ezek a megmaradt régiek.
1: Aha.
0: Az a sofőr ráadásul szerintem a Fast and the Furious-be kellett volna, hogy egyébként elkastingolják, mert az úgy nyomta, hogy ez nem igaz. Tehát itt tényleg olyan érzésem volt, hogy ilyen rézünk, amíg mentünk a városi busszal.
1: Őrület. Ami még nagyon érdekes mindig az ilyen utazásokon, hogy tudom, hogy te bevállaltál, amikor Dél-Amerikában voltál, ugye akkor is beszélgettünk pár éve, és akkor tudom, hogy ettél ilyen tengeri malacot, meg nem tudom ilyesmi, de most ettél valami ürletet?
0: Most nem voltam nagyon, nagyon bátor, mert jó, nézd, Korea nagyon nem olyan, mint mondjuk a Dél-Amerika abból a szempontból, hogy ott ehetsz az utcán gond nélkül. Szóval ilyen utcai kajákat nagyon sok mindent kipróbáltam, de ezek nem ismeretlenek a számunkra. Tehát, hogy ilyen terjek is, ilyen felfűzött rablókhús-szerű csirke van. Az például nagyon finom volt. Tudod, mit ettem? Ettem azt a Games-ben, amit tudod, adják nekik azokat a kerekkorongokat, hogy tűvel vágják ki a formát rajta, tudod, ilyen vágod?
1: Ja, igen, várjál csak, miben volt az?
0: Squid Games.
1: Squid Games-be. Aha, ja igen, az esernyő, meg a háromszög, meg a franc tudja mi volt. Na és az mi? Az egy édesség?
0: Igen, az édes, az a cukor, meg vaj. az egy ilyen édesség.
1: Ja, cukor,
0: ettem olyat, meg tudom, mit ettem? Meg ilyen vörös, ott furán csinálják az édességeket. Nekem olyan érzésem van, hogy a mai értelemben a klasszikus édességeket ők úgy csinálják, nem klasszikus, nem, amit ott lehet tenni, mintha valaki elment volna valahova, ahol édességet csinálnak, és megtanult, hogy hogy kell, és visszajött, és memóriából próbálta reprodukálni. Tehát, hogy jó, de valami mindig kicsit fura vele. És amit érdekel, ezt a vörös bab pasztát rakják a dolgokba. Van egy ilyen tipikusan ismert ilyen halformájúra sütött leveles tészta, és az van megtöltve sok mindennel, most már van mindenféle fajta, meg nutellás is, de az meglepően jó. Meg ilyen kis bucikba rakják, ilyen red bean paste, ugye ilyen vörös bab paszta. Azok jók, akkor csinálják ezt az édes, tejszínszerű, valamivel töltött bucikat, kenyereket, azt eszik ott, az nagyon jó. Szóval voltak nagyon érdekesek. Ettem tokbokkit, ugye az eléggé klasszikus.
1: Jó, de mi az a tokbokki?
0: Tokbokki az egy ilyen rizs, hát sajnos itt most át kell váltanom, tehát ilyen rice cake, nem igazán tudom, ilyen rizstészta, ilyen kis rizstészta tömböcskék vannak megfőzve, és az egy csípős, halas, valamilyen vörös szószba van belemártogatva, az mellé ittünk rizsbort, ami ilyen tökében ilyen tejszínű, tehát tejszíne van, tehát ilyen rizsbort ittunk mellé, ugye szódzsút ittunk, sört, ott nagyon szeretnék inni egyébként, koreai barbecue-t ettünk sokszor, de ugye ez nem ismeretlen itthon.
1: Aha.
0: A kibimbap az konkrétan úgy képzeld el, mint amikor a sushit, ahogy te így felvettem, megkapod, mint azt nem várták volna föl. Tehát
1: ja, értem, hengerbe van. Aha. Tök jó. Én figyelj,
0: sok tésztát,
1: és
0: sok tésztát, ramiont, sokat ettem. Meg
1: és mi volt az a ruha, amikor ilyen beöltöztél ilyen tradicionális dél-koreai embernek?
0: Igen, ott azt kell tudni, hogy az egy klasszikus dél-koreai régi öltözet, én azt hiszem, hogy ilyen nemesi valami ízét kértem. És akkor az van, hogy ezt ki lehet bérelni, beöltözöl, és ha úgy mész be a palotába, akkor nem kell belépőt fizetned. És valamiért így propagálják azt, hogy egyrészt a körülötte levő bizniszt növeled, másrészt pedig a palota úgy néz ki, mintha helyi, tehát egy korabeli emberek lennének benne, hogy akár neki nem csinálja.
1: Ja, mert hogy de a hogy legtöbb azért... ember beöltözik, és csak úgy néz ki, mint hogyha minden abban az időben lenne. Hát ez okos.
0: Úgy néz ki. Úgy néz ki, igen, tök jó. Tehát mégis, hogy föl voltunk öltözve, az is ilyen tök... Az én sapkám nem volt technikailag ahhoz illő, amit kellett volna, de túl nagy volt a fejem, és csak ilyen be tudtak azt.
1: De figyelj csak, és akkor ugye még a mingem érdekel, hogy ugye kulcsmondatokat megtanultál?
0: Nem. Ne, tudok, ne, ne. Tudok kettőt.
1: Mit?
0: Tudok kettőt, tudok köszönni. Tudok köszönni. Annyeonghaseyo. Azt tudom mondani. Ja, és ilyen ritmikus, tehát nem lehet csak azt mondani, hogy annyiangoseyo, mert akkor az ilyen sértő, hanem annyiangoseyo az egyik.
1: Annyiangoseyo? Annyiangoseyo?
0: Annyiangoseyo talán, vagy annyiangoseyo az a rövidített.
1: Jó, és mit tudsz még?
0: Kamsahamnida. Az a köszönöm.
1: A mi?
0: Kamsahamnida.
1: Kamsahamnida! Kamsahamnida! Nekem ide el kéne mennem,
0: hogy lesz. Nem japán.
1: Hát basszus.
0: Nem, Kamsahamnida.
1: Kamsahamnida. Várjál, Dél-Korea az, ahol... De nem azok a japánok, ugye? De, igen, a japánok, ott van az mindig azok a fiatal nők, akik mindig úgy sipítoznak. Ezek azok Dél-Koreák is, ahol a fiatal sipítoznak, hát így beszélnek, hogy Kamsahamnida, így beszélnek? Most bocsánat, ez kicsit rasszista volt, de bocsánat.
0: Nem, de Japánban tényleg megvan, hogy minél kevésbé ismersz valakit, annál magasabb hangtartományban beszélsz vele, ezért van az általában, hogy a nők, amikor formálisan beszélnek, akkor és akkor minél közelebb és közelebbi, akkor családon belül már akkor a normál hangneműket használják.
1: Akkor bejövődök, hogy konnichiwa!
0: Konnichiwa! Bakarimashite!
1: Na jó van, szóval figyelj, a utolsó kérdés az, hogy ugye kint voltál most egy ideig, meg aztán most hazajöttél, ugye most ott vagy Bécsbe, és hogyha egy döntered kéne, akkor olyan érzésed van, hogy maradtam volna ott, mert nekem ez jobban tetszik, vagy mondtad, nem jó nekem Bécs például, meg Európa, mi a vélemény?
0: Én nem élnék ott, nem dolgoznék ott, ennyi. Tehát, hogy a munkakultúra rendkívül rigid, ez az ilyen Japánhoz hasonló. Nagyon-nagyon sokat dolgoznak az emberek, rengeteget dolgoznak. Vannak ilyen furcsa szokások, tudod, hogy nem tudom, előbb érkezni meg, mint a főnököd, később menjél el, mint a főnököd. Rengeteget dolgoznak, és fura, hogy sokat isznak. De úgy, hogy szinte mindig munka után mennek, és azt hiszem, hogy van egy ilyen kis dolog is, hogy ezeket így nem illik elutasítani, meg az ilyen egész ivási kultúra, rituálé, hogy ki kinek önt, meg mikor, meg hogy addig nem mész el, amíg a főnököd el nem megy, meg ilyesmi. Nagyon remélem, hogy nem kell a kultúrával, de a munka része biztos, hogy így van, és az is biztos, hogy isznak. És a boltokban különben ilyen egész szekció van ilyen másnaposság elleni italokra, meg mindenet ilyen magas szintre vitték már. Szóval a városok, egész többen voltam, szépek, tiszták, az infrastruktúra főleg Szeulban nagyon jó volt. Nagyon modern, nagyon okos dolgok vannak megcsinálva, olyan dolgok, amikre nem gondolná, hogy vannak az autópályán felrajzolva a vonalak, a lámpák milyenek, a visszaszámláló, a navigáció, amit ott használunk, mert ugye a Google nem működik, mert ott nem engedik, hogy külföldi szervereket tárgyalak információt. Az például olyan, hogy a navi, amikor megállsz a piros lámpán, visszaszámol, hogy hány másodpercig lesz piros. Szóval vannak nagyon okos dolgok, nagyon jó dolgok, nagyon szép, nagyon modern, nagyon-nagyon modern, de a munkakultúra őrület. Uh-huh. És nem véletlenül a világon a legalacsonyabb natalitás náluk, tehát nem születnek gyerekek.
1: Ja, azért mert dolgoznak, megisznak.
0: Igen.
1: Na jó, durva. Na hát egy érdekes világ. Mennyire van jetlaged?
0: Szörnyen. Hallgatlom, ember. Nagyon.
1: Ja, akkor most
0: én 7 óra mínuszban élek, vagy hogy mondjam, tehát hogy nekem úgy érzem, nekem most 6 óra 30 van reggel, érted?
1: Aha.
0: És
1: akkor most kell.
0: Nem, nagyon nem tudtam aludni.
1: Nagyon van, nem van. Na jó van, akkor mennyi aludjál, vagy nem tudom, hozd magad valami rendbe itt az elkövetkező napokban. Köszi szépen az élménybeszámolót, és akkor na hát majd előbb-utóbb összefutunk élőben, és akkor majd mesélsz.
0: Igen, remélem.
1: Na, Zvekán Tamás volt, My Little Brother here in the 91.5. Köszi szépen, ciao.
0: Hello.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Crvena Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
6: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában, 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolita lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Nos, ennyi volt a móka mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk holnap reggel, én itt leszek a reggeliben. Hát én nem menjetek sehova, maradjatok a 91,5 mellett. Ez Vekán Péter Zeci voltam, és itt van velem Nagy Viktor is, aki már repül is vissza a bajmokra, hogy aztán holnap reggel jöhessen megint. Te vagy velünk reggel? Hát ennyi. Hazamegy, letusol, alszik egyet, és már jön is vissza. Így megy ez körbe-körbe. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. A vajdasági magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi politikai, illetve hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Alexander Vučić szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vučić a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa a Teslának az elektromos autók piacán. Hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a kínai kommunista párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Július 1-től megszüntetik az összes parkolóautomatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkolójegyet váltani Budapesten. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számol be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. Korábban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal igazgatója arról beszélt, volt olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintot emésztett fel az üzemeltetés. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a Bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazda kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a Palicsra látogatókat.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Free.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választása.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Programajánló.
2: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
3: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
2: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
3: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
2: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
3: a pozitív energiát
2: és a családot is.
3: Fitzóna
2: a Velatúron.
3: Találkozzunk május 31-én Palicson.
2: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
3: találkozik a jó hangulattal.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Program ajánló.
2: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Rekordokat döntő hőhullám söpör végig Európán, Franciaországban haláleseteket is regisztráltak a nagy hőség miatt, heten vesztették életüket, többen sportolás közben lettek rosszul. Nyugat-Franciaországban narancssárga hőségriasztás van érvényben, ami a második legmagasabb fokozat. Közben az Egyesült Királyságban megdőlt a májusi melegrekord, Londonban közel 35 fokot mértek. Olaszországban már korlátozzák a szabadtéri munkát a déli órákban. A meteorológusok szerint az extrém időjárást az Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A szakértők figyelmeztetnek, Európa kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál, és a hőhullámok egyre gyakoribbak és pusztítóbbak lehetnek. Magyar Péter magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés mai ülése, ahol az ellenzéki frakciók is reagálhattak a kormányfői beszédre. Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy két héttel ezelőtt tettek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezzel megkezdték azt a munkát, ami részben a romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének a kezdetét is jelenti. A magyar miniszterelnök hozzátette, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott nyilvános és valóban demokratikus vitát biztosító parlamentet, mint mondta, úgy, hogy nem látott valóban felelős kormányt. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország vezetése szolgálat, és a képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel. Gulyás Gergely felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy több kormányzati javaslatot is támogatni tudnak, ha azok az emberek érdekeit szolgálják, így például bizonyos gazdasági és családpolitikai intézkedéseket is. A Fidesz frakcióvezetője szerint több területen, például az egészségügyben és a közszolgáltatásokban valóban vannak problémák. A politikus arról is beszélt, hogy a politikai viták ellenére fontos lenne a közös pontok keresése. Bírálta az éles hangvételű politikai támadásokat, amelyek szerinte rontják a közéleti légkört. Toroszkai László felszólalásában felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy örülnek a nyílt parlamenti vitáknak, és fontosnak tartják, hogy a politikai felek szemtől szemben ütköztessék álláspontjaikat. A Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy bármilyen kormányjavaslatot támogatnak, ami jó lesz Magyarországnak, de közben tiszteletet követelt a Tisza kormánytól. Új falfestmény díszíti Szabadkát, az alkotás a Maxim Gorki úti aluljárónál található Palics irányába haladva a bal oldalon. A kép egy Cyril S betűt ábrázol, ezzel csatlakozva a Cyril betűkkel Szerbián át nevű projekthez. A kezdeményezés a Szerb Népért és Államért alapítványtól származik, a cél pedig a nemzeti identitás megőrzése a cyril írásmód népszerűsítésén keresztül. Szerbia szerte összesen 30 településen festik meg szimbolikusan a városok és falvak kezdőbetűit, de ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Szabadka. A felmérések azt mutatják, hogy az elmúlt néhány évtizedben a cyril írásmód mindennapi életben való használata egyre inkább visszaesett, különösen a fiatalabb generációk körében és a digitális kommunikációban. A cyril betűkkel Szerbián át projekt célja az, hogy a művészet, valamint a kulturális oktató jellegű üzenetek révén megfordítsa ezt a trendet. Megújult a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete Zentán. Épületük kopott, piszkos, beázott belső falait rendbe tették jótékonykodó támogatók segítségével. A Zentai Rotary Klub biztosította a pénzt az anyaghoz, a festés pedig egy önkéntesnek, Bózsó Tibornak köszönhető. Utoljára 8-10 éve festették át az épület belső falait, most pedig végre újra egészséges, tiszta és barátságosabb környezetben tudnak foglalkozni védenceikkel. A Zentai Rotary Klub rendszeresen támogatja az egyesületet, amely a jövőben is számíthat segítségre.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén már 31 fokot mérnek. A nap további részében is folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Híradó.
8: A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőitől, a plénum pedig Rózsa Zsombor távozását követeli a közéletből. A Xiaomit szeretné Szerbiába csábítani a szerb elnök. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőjének, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A Vajdasági Magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hangnem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a Vajdasági Magyar közösség megújulásán. A Vajdasági Magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a Vajdasági Magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapokban illetve az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VNP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Magyar Péter magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés mai ülése, ahol az ellenzéki frakciók is reagálhattak a kormányfői beszédre. Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy két héttel ezelőtt tettek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezzel megkezdték azt a munkát, ami részben a romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének a kezdetét jelenti. A magyar miniszterelnök hozzátette, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott nyilvános és valóban demokratikus vitát biztosító parlamentet. Mint mondta, úgy, hogy nem látott valóban felelős kormányt. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország vezetése szolgálat, és a képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel.
0: Csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxus kiadásokat, a felesleges villogós autózásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgáljuk a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet, köztük az önök hozzátartozóinak a diplomata útlevelét is. Továbbá javasoljuk az országgyűlésnek, hogy csökkentse a képviselői fizetéseket és a költségkereteket is.
8: Gulyás Gergely felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy több kormányzati javaslatot is támogatni tudnak, ha azok az emberek érdekeit szolgálják, így például bizonyos gazdasági és családpolitikai intézkedéseket is. A Fidesz frakcióvezetője szerint több területen, például az egészségügyben és a közszolgáltatásokban valóban vannak problémák. A politikus arról is beszélt, hogy a politikai viták ellenére fontos lenne a közös pontok keresése. Bírálta az éles hangvételű politikai támadásokat, amelyek szerinte rontják a közéleti légkört. Toroszkai László felszólalásában azt hangsúlyozta, örülnek a nyílt parlamenti vitáknak, és fontosnak tartják, hogy a politikai felek szemtől szemben ütköztessék álláspontjaikat. A Mi Hazánk elnöke elmondta, bármilyen kormányjavaslatot támogatnak, ami jó lesz Magyarországnak, de közben tiszteletet követelt a Tisza kormánytól. Alekszandar Vučić szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vučić a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa, például a Teslának az elektromos autók piacán. Vučić hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a kínai kommunista párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések szerzése, megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Újabb fontos döntéseket hozott a Pásztor István Alapítvány, olvasható a Facebookon közzétett közleményükben. A módosítások a fiatal tehetségek, valamint az egzisztenciálisan vagy egészségügyileg rászorulók támogatását érintik. A fiatal tehetségek esetében eltörölték a háztartási bevételre vonatkozó pályázati feltételeket, így ezentúl szélesebb kör pályázhat támogatásra. A rászorulók számára elérhető maximális támogatási összeget 20 000-ről 50 000 dinárra emelték. Emellett a támogatás újbóli igénylésére vonatkozó várakozási időt 36 hónapról 24 hónapra csökkentették. Az igazgatóbizottság összesen 19 támogatási kérelmet bírált el pozitívan. A most odaítélt támogatások összértéke 3.113.000 dinár. Az alapítvány közlése szerint augusztus óta összesen 27.721.000 dinár támogatást ítéltek oda. A támogatási kérelmeket továbbra is fogadják, azokról pedig havi rendszerességgel döntenek. Dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán arról számolt be, hogy a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatásokról is döntött. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő rászoruló gyermekek számára összesen 1 millió 290 ezer dinár, vagyis mintegy 11 ezer euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 ezer dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 ezer dinárt, míg Viszmajor károk elszenvedőinek 1 millió dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3 millió 113 ezer dinár, azaz mintegy 26,5 ezer euró támogatást nyújtott. A közlemény szerint 2025. augusztusa óta összesen közel 237 ezer euró értékben segítették a rászorulókat. Az igazgatóbizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 ezerről 50 ezer dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében a Vigadó teraszán. Orosz Ildikó riportja.
9: A kétnapos Folk Music Fest szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot. A közönség ezt várja a legjobban. Juhász Gábor a fesztivál szervezője.
10: Az elmúlt másfél-két évben talán a legkeresettebb magyarországi folk produkció több magyarországi nagy fesztiválon is óriási hangulatot tudtak teremteni. Úgy nyúlnak a magyar népzenei örökséghez, olyan szövegeket tudnak ehhez hozzátenni, amelyek a fiatalok számára valóban vonzó és egy energikus előadásmóddal nagyon jó koncerteket csinálnak.
9: Szombat este a Szegedi Szélműves Formáció táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok. 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Rávnica együttes és a Csantavéri Mendikusz lép fel. Nikola Jeremazovics, a Rávnica tagja. Egy népzenei fesztivál készül. Ez most már hagyomány, és mindenképpen meghívás minden szabadkainak és a környéken élőknek, hogy jöjjenek el Palicsra szombaton és vasárnap. Biztos vagyok benne, hogy ebből a nagy programból, amelyet a szervező előkészített, biztosan lesz valami, ami éppen önöknek lesz érdekes. Vasárnap 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik, a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával és finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodóvásárral is várják a Palicsra látogatókat.
8: Az elmúlt napokban Vajdaságban is igazi nyárias időjárás volt, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 30 fokot. Az előrejelzések szerint szerdán tovább fokozódik a meleg, térségünkben akár 32-34 fokot is mérhetnek helyenként. A hét második felében enyhülhet a hőség, csütörtöktől kissé frissebb levegő érkezik, a nappali csúcshőmérséklet pedig 26 fok körül alakulhat. Emellett megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A jövő hét elején Vajdaság több részén is előfordulhat csapadék. A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap is ma maihoz hasonló időjárás várható, szikrázó napsütés, nyárias meleg, 31 fokos csúcsérték, ez várható tehát szerdán, kisebb néhány fokos lehűlés és esetleges csapadék csütörtöktől várható.
12: Hallgass napjaink slágereit
13: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannonrádió.
3: Reklám.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
16: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Fatboy Slim és a Rolling Stones, milyen vegyítés, ugyebár Satisfaction Skank, ezzel indult a mai csillagulás, hello innékinek. Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Ti pedig írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Jöhetnek tehát a kérdések, a kívánságdalok, a jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Mindjárt jönnek már, mindjárt teljesülnek már az első mai kérések. Előtt azonban a Martin Garrix újdonsága Ed Sheerannel. Újdonság, de egyébként 2014-ben kezdték el a srácok, és 12 évet kellett várni egészen pontosan, amíg végleges formáját öltötte a Repeat It című dal. Ez jön mindjárt, utána pedig Norma Jean Martin és az Encore. Itt a csillagulás kezdetén, én pedig kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást ezen a nyárias kedd délután, a sok hűvöst mindenkinek, a jó zenéket azt garantálom. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tehát tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran.
2: Csillag, csillag, csillagullás. A Pad

Jó volt Nord Magin Martin, aki már számos előadóval működött közre, például Offenbachal a nagy siker Overdrive-ban, és ez már szóló dal az Encore, itt a csillagulás kezdetén, ahol is itt a folytatásban az első mai kérések teljesülnek. Hello Alan, Dua Lipa Dance the Night című dalát kérném, és kellemes délután kívánok mindenkinek a Pannon Rádió mellett a Jó Zenék Társaságában. Üdvözlet, Boglárka! Köszönöm szépen, jó zenéket kérjetek, a többit hozzáteszem, és így a legnagyobb kedvenceket kapjuk. Ez a bevált recept. Jön Dua Lipa is a Dance the Night rövidesen. Szia, Rihanna Only Girl lehetne? Ezt már Tímea kérdezte, lehet bizony, a blokk végén pörgetem. Szép napot minden hallgatónak, és neked is Ákostól az Ember maradj című dalát kérném. Köszönöm, Helena. Itt lesz tehát Ákos is, ezzel a jó kis dallal. Hello csillagulás, így indul a következő Dr. Béres, ugye nem bántad meg című dalát szeretném, és szóljon mindazoknak, akiknek tetszik. Üdve, Ildikó. Ez ugyebár Dr. Béres legújabb dala, Belép Tamással, még pedig egy Jimmy feldolgozás, nyom majd

ugye nem bántod meg. És szia, Andi vagyok Tompádól, Dean Lewis, Be Alright című dalát szeretném. Köszönöm. Ezzel megyünk a folytatásban, jön Dean Lewis, Nutana, Ákos, majd Dua Lipa, aztán itt lesz Dr. Béres Velép Tamással, majd pedig Rihanna. Mind-mind itt a Csillagulás folytatásában, ahol is 19 óráig még tudtok kérni, kívánni a jól ismert elérhetőségek egyikén.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban. Csillaghullás minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Szembecsukva, ez a Children of Distance és Szőcse Reni újdonságának a címe, elől mesél Szőcse Reni, illetve a Childrenből Shady Heat a folytatásban.
2: Harag, ami benned lobog.
3: Alapjában hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.
4: Ha

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyű.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
6: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
9: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
9: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
9: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
9: Katapultáljunk a megszokásból.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
12: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
11: 21 órától.
13: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
11: 22 órától.
14: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11, exclusive on Pannon Radio.
11: 23 órától.
15: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
16: Éjféltől pedig.
17: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
18: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
11: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnetron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnetron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnetron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
9: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
7: On your number one hit music station.
9: Pennon Radio.
10: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
11: Hi, I'm David Gera.
12: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.
13: Ez pedig már egy vadonatúj felvétel a BSW és Marics Petitől.

0: Teddy Swims és a legújabb dala szólt Mr. Know-It-All itt a csillagpulás második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Sziasztok, Nelly! Hot in Here zeneszámát szeretném hallani. Gyuri kért, teljesen aktuális a dal, elég forróság van ahhoz, meleg van itt, ennyit jelent a dal címe, ő mindjárt Nelly dala. Üdv az On The Floor pörögjön J-Lo és Pitbulltól. Ezt már Edwin kérésére játszom. Hello, le lenne egy zenei kérésem. Jázz le nekünk Harry Styles-tól a Watermelon Sugar-t így a nyár kezdetéhez. Előre is köszi Edwin és Anita. Srácok, jönni fog bizony. A nyár így berúgta kapuját. Legalábbis ma holnapi mindenféleképp ezek a nyári hőmérsékletek maradnak. Jön Harry Styles és a Watermelon Sugar. Harmadiként játszom. Kedves csillagulás, Rúzsa Magdolna, lesz, ahogy lesz dalát szeretném. Ezt már Anna Mari örömére pörgetem, illetve szia Emiliának szeretném küldeni a Szétszeretlek című dalt a Halott pénztől. Peti kérte is küldi, jön tehát Halott pénz és Olá Helén a közös dala, utána Jennifer Lopez Pitbull-lal, előtte Harry Styles, itt lesz Rúzsa Magdi dala kezdésnek pedig Nelly.
1: Hey, what's up? It's Katy Perry.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: We the Black Eyed Peas.
4: And you're listening to
5: Csillaghullás.
6: Oh!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló. Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
7: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
6: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
7: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
6: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
7: a pozitív energiát
6: és a családot is.
7: Fitzóna
6: a Velatúron.
7: Találkozzunk május 31-én Palicson.
6: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
7: találkozik a jó hangulattal.
8: Hi, this is Kelly Clarkson.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
11: Hi, I'm Robbie Williams.
12: Hey, it's Katy Perry.
13: What's up? This is Pink.
14: Hey, this is Lady Gaga.
15: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az élet. A Csillagullás folytatásában Mező Misid, a Magna Cum Laude frontemberét, illetve a Zaporozsecból Varga Bencit hallhatjuk, hiszen közös elővel elkészítették a Köszi című dalt.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei. Ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már Köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben, csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga, valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Programajánló.
9: Pattanj! Traktorba!
10: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az Oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
9: Haverok, buli, traktor!
11: Média támogató a Pannon RTV.
8: Műsorajánló.
12: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Pedig a Csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel itt a 91.5-ön. Szia, Len, szuper a műsor. Azizám dalt szeretném kérni Ed Sheerantől. Manuella kérte, mindjárt jön, tehát Ed Sheeran dala. Aztán pedig Halit Csaba vagyok, kérnék egy jó számot a Kelebiai határa, főképp a vámos uraknak, hát ha jobban megy a munka, mert már lassan 7 kilométeres a sor Magyarország felé. Szép napot nekünk, itt aki a sorban áll, annak már megvan. Ugye Csaba kamionos, szokott is jelentkezni a műsorban. Csaba, kitartást kívánok, hát egy vidám dalt választottam, ezt a helyzetet mondjuk kellő türelemmel és vidámsággal lehet csak kezelni. Nem annyira beletörődni, de azért egy kicsit motiválásképpen jön Smash Mouth-t és az I'm a Believer. Előtt azonban meghallgatjuk az Azizamot.
2: Hey, Ed Sheeran. Basically, Ed

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Camel Fat újdonsága, ez volt a So Good itt a Csillagkulás harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dalok teljesülnek. Hello Alan, remek a Csillagkulás ma is. Tayo Cruz, Higher, ezt a régebbi buli zenét kérném. Köszi, ha mehet. Zsombi üzenete volt ez. Mehet, bizony örülök, hogy tetszik a műsor. Jön Tayo Cruz, majd Kylie Minoggal egészen pontosan, még pedig a 2000-es évekből. Szia Majkától a visszapillantó számát szeretném a tanulás mellé. Köszi, Evelyn. Evelyn, jó tanulást. Molnár Tamás és Majka pedig érkezik majd NASZ általad kért dallal. Sziasztok, Horváth Tamás és Tóth Abigél közös számát, a tagadodot szeretném. Köszi, Ivet János Halmáról. Nincs akadálya, hallgatjuk majd ezt a duettet is. Hali pörögjön Szilia-től a Still Into You. Nekem is, akinek még bejön. Köszi, Mark. Egy jó kis mai kedvenc az ausztrál producer lemezlovastól. Cyril, Mary Joe-val közös dala, Still Into You, ezzel megyünk mindjárt. Még egy üzenet, Hali pörögjön a haveroknak, meg nekem is a Beautiful People, David Guettától. Kösz, Alan. Ezt pedig Alex írta. Jön majd David Guetta Sia-val, ugyancsak a mai kedvencek közül a Beautiful People, előtte Molnár Tamás Majkával, itt lesz Tayo Cruz Kylie Minoggal, Horváth Tamás Tóth Abigéllel, Cyril pedig Mary Joe-val.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jöjjön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választék a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hi, I'm Christina Aguilera.
8: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
9: Csillaghullás.

0: Shakira és a Dajdája, ha nem sokkal több mint két hét múlva kezdődő foci VB hivatalos dala, mondhatni himnusza.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatáson pedig Freddy, illetve Lotfi Begi mesél, hát hogy közös erővel megremixelve lett a Pain and Glory című Freddy dal. Hogyan élték meg? Ezt most megtudjuk.
2: Nekem ez egy vallomás és egy látlelet arról, hogy most hol tartok. Gyakorlatilag a felelősségvállalást fémjelzi nekem ez a dal. De hogyha ezt most teljesen magyarra szeretném fordítani, az ember csinálja a dolgát, és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
3: Freddy hangja az de meg szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt az alt játszanám, és ezt az alt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ez az egészhez.
2: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Begi napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átütve egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Begi, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna, ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dalt szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra, olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek. Nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkelnut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag egy világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Pain and Glory című dalunkat Begi remixében.

0: programajánló.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Micsoda?
5: Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
5: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
5: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Műsorajánló.
10: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagulás.
2: Úgy bizonyít tovább, és a csillagulást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel. Ebben az órában még egy kívánságdal teljesül. A következő üzenet kapcsolódik hozzá. Szia, Faruko Pepa számát kérném, egy kis nyári hangulat, ha már ilyen meleg van. Üdv, Orsi! Nyári latin kedvenc, jön Faruko és a Pepa, és utána még néhány kívánsággal teljesül, ugye a következő órában ott lesz a záróblokk, majd pedig egy igazán ütős csillagulás mix marad hátra, még a mai adásból egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Társadalmi célú felhívás.
8: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
9: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
8: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
9: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
8: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
9: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óra. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Miles Smith és a Stargazing Matt Pridgin remixében. Itt a Csillagkulás mai utolsó órájában elérkeztünk a záróblokhoz kettő kívánsággal, ami még teljesül. Sziasztok, az Emlékszem Sopron mandalt szeretném a kívánság műsorban hallani. Petra kérte ezt a felvételt, hogy majd a Well Hello és a Halott Pénz egyetlen közös dala, ugye a valamikori soproni Bolt Fesztivál himnuszaként vált azért közismerté ez a dal, és utána buli himnusztán nőtte ki magát. És még egy üzenet, Hello Ellen, az asztronómia pöröghetne a Csillagkulásban, hogy bulisabban induljon az este. Zsolti kérte, Tony igés az asztronómia egy vokális változatban, előtt azonban az Emlékszem Sopronban.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from Two Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: Hi, I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
9: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
8: 21 órától.
10: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
8: 22 órától.
11: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
8: So have a word at all.
12: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig
13: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
14: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
8: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

It's all the positive vibes, Budakietter újdonság. A Budakietter a világsztárok estének állandó szereplője minden szombat este a harmadik órában, vagyis 22 és 23 óra között hallgatható a rádió műsora exkluzívan, csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán, ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix 2000-es évek. Indulunk a rádiós lágerekkel, utána pedig a mix utolsó harmadában a pörgősebb 2000-es évekbeli klubzenék Hands Up vonal is helyet kap majd, ki pörgősen fejeződik be. 20 órától pedig maradva még a 2000-es éveknél, akkor már nem mixben, rádiós válogatás lesz még majd hallgatható ebből az évtizedből. Csillaghullás pedig holnap lesz majd ismét hallgatható, mégpedig a szokott időben a 16 órai híradót követően. Akkor is számítok a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, rászoruló gyermekek számára összesen 1.290.000 dinár, vagyis mintegy 11.000 euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550.000 dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273.000 dinárt, míg vízmajorkárok elszenvedőinek 1.000.000 dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3.113.000 dinár, azaz mintegy 26.500 euró támogatást nyújtott. Egészségügyi és szociális intézményt fejlesztenek Zentán. A 250.000 eurós beruházás az energiahatékonyság jegyében zajlik. A kedvezményezett intézmények a Zentai Szociális Védelmi Központ és a Zentai 2-es számú egészségügyi központ. Szerdán tetőzik a hőség Vajdaságban, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Csütörtökre virradóra azonban lehűlés várható, a csúcshőmérsékletek ezután már csak 25 fok körül alakulnak. A héten csapadékra nem kell számítani. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében, a Vigadó teraszán.
4: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.